0: Megállapítható. Ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a Tisza virágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzás a megszokottnál korábban kezdődött. A Tisza virág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztul. A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint, olvasható a polisz.hu oldalon. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Machine Gun Kelly kellemetlen sérülés szenvedett el legutóbbi koncertjén, miután egy látványos színpadi mutatvány nem a tervek szerint alakult. A zenész a Lost Americana turné Hetfordi állomásán egy tetőről ugrott a közönségbe, ám a rajongók nem tudták megfelelően elkapni, így komoly hátfájdalommal végződött az akció. A 36 éves előadó az Instagram sztoriában árult el, hogy nagyon rossz állapotban van. Elmondása szerint még egy egyszerű mozdulat is nehezére esik. Alig tud felállni, lehajolni vagy tárgyakat felemelni, és a hátát annyira megterhelte az esés, hogy a légzés is fájdalmat okoz számára.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Miután kedd este 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarország gyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele, szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel, szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordítható. Ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter, erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a Tisza virágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzás a megszokottnál korábban kezdődött. A Tisza virág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztul. A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10.000 forint olvasható a polisz.hu oldalon. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Machine Gun Kelly kellemetlen sérülés szenvedett el legutóbbi koncertjén, miután egy látványos színpadi mutatvány nem a tervek szerint alakult. A zenész a Lost Americana turné Hetfordi állomásán egy tetőről ugrott a közönségbe, ám a rajongók nem tudták megfelelően elkapni, így komoly hátfájdalommal végződött az akció. A 36 éves előadó az Instagram sztoriában árult el, hogy nagyon rossz állapotban van. Elmondása szerint még egy egyszerű mozdulat is nehezére esik. Alig tud felállni, lehajolni vagy tárgyakat felemelni, és a hátát annyira megterhelte az esés, hogy a légzés is fájdalmat okoz számára.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Elvész
0: Megafon. Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Miután kedveste 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarországgyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele: szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel: szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordítható. Ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a Tisza virágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzása megszokottnál korábban kezdődött. A Tisza virág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyómedrében. Majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztul. A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10.000 forint, olvasható a polisz.hu oldalon. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Machine Gun Kelly kellemetlen sérülés szenvedett el legutóbbi koncertjén, miután egy látványos színpadi mutatvány nem a tervek szerint alakult. A zenészt a Los Americana

0: Melbourne-i Hetfordi állomásán egy tetőről ugrott a közönségbe, ám a rajongók nem tudták megfelelően elkapni, így komoly hátfájdalommal végződött az akció. A 36 éves előadó az Instagram sztoriában árult el, hogy nagyon rossz állapotban van. Elmondása szerint még egy egyszerű mozdulat is nehezére esik. Alig tud felállni, lehajolni vagy tárgyakat felemelni, és a hátát annyira megterhelte az esés, hogy a légzés is fájdalmat okoz számára.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 11-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai Szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja a kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő Szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Egy ismeretlen tettes által elkövetett veszélyes cselekmény miatt indított nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság, miután autógumik kerültek a vasúti sínek közé a Mátra-Verebély megállóhely és Nagybátony közötti szakaszon. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításához. A rendelkezésre álló adatok szerint március 12-én csütörtökön kora délután valaki több autógumit helyezett el a nyílt vasúti pályatest sínszálai közé. A cselekmény a Bátony terén térségében található vasúti szakaszon történt, és közvetlenül veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát, valamint a vonaton utazók életét, illetve testépségét is. Ezt Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője közölte. A nyomozók arra kérik a lakosokat, hogy akik az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek személyesen, vagy tegyenek bejelentést telefonon. Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőrdandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. Ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az Országos Rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól. Továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki. Dr. Rafael Károly 2026. június 7-én hunyt el. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai közleményükben fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Véget ért a Mozdulj Gyarmat májusi kihívás, melynek során a résztvevők összesen 3618 kilométert teljesítettek a balassagyarmati atlétikai pályán. A szervező közlése szerint ezzel a teljesítménnyel a futók jelképesen körbefutották Magyarországot, majd a második kör során egészen Makó térség jutottak el. A kihívás hivatalos eredményhirdetését és a nyeremény sorsolást június 12-én pénteken rendezik meg a Mozgás Éjszakája program keretében. Ekkor vehetik át emléklapjukat mindazok, akik sikeresen teljesítették a vállalt félmaratoni vagy maratoni távot. A rendezvényen sorsolják ki a vállalt félmaratoni és maratoni távot teljesítők között az összesen 150 ezer forint értékű sportruházati vásárlási utalványokat is. A pénteki eseményen az is kiderül, hogy a futók szavazatai alapján melyik helyi, gyermekekkel foglalkozó civil szervezet részesül az önkormányzat által felajánlott 150 ezer forintos támogatásban. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot, a számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúki hallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bankszámla megnyitásában közreműködött. A rendőr rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. A balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságot, amit nagy előnnyel ért el. 58 ponttal végzett az élem. Mögötte csak 43 ponttal tudott második helyet szerezni a Dejtár, míg harmadikként a Patak csapata zárt. A góllövő listán mégsem a balassagyarmati csapat brillírozik. A legtöbb találatot a nőtincs játékosa Fuchs Gergő szerezte, 33-szor talált a hálóba.
0: Időjárás.
2: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
1: Közlekedés.
2: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: Csak magyar slágerek, most a Megafonban. Most a Megafonban.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de a sötét is ez a világ.

0: fait, and bad it's at attack mine.
1: Csak forgunk, nem húz le az élet súlya, csak forgunk.

0: világon.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. június 11-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
1: A váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai Szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja a kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő Szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Egy ismeretlen tettes által elkövetett veszélyes cselekmény miatt indított nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság, miután autógumik kerültek a vasúti sínek közé a Mátra-Verebély megállóhely és Nagybátony közötti szakaszon. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításához. A rendelkezésre álló adatok szerint március 12-én csütörtökön kora délután valaki több autógumit helyezett el a nyílt vasúti pályatest sínszálai közé. A cselekmény a Bátony terén térségében található vasúti szakaszon történt, és közvetlenül veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát, valamint a vonaton utazók életét, illetve testépségét is. Ezt Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője közölte. A nyomozók arra kérik a lakosokat, hogy akik az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek személyesen, vagy tegyenek bejelentést telefonon. Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőrdandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. Ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az Országos Rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól, továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki. Dr. Rafael Károly 2026. június 7-én hunyt el. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai közleményükben fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Véget ért a Mozdulj Gyarmat májusi kihívás, melynek során a résztvevők összesen 3618 kilométert teljesítettek a balassagyarmati atlétikai pályán. A szervező közlése szerint ezzel a teljesítménnyel a futók jelképesen körbefutották Magyarországot, majd a második kör során egészen Makó térség jutottak el. A kihívás hivatalos eredményhirdetését és a nyeremény sorsolást június 12-én pénteken rendezik meg a Mozgás Éjszakája program keretében. Ekkor vehetik át emléklapjukat mindazok, akik sikeresen teljesítették a vállalt félmaratoni vagy maratoni távot. A rendezvényen sorsolják ki a vállalt félmaratoni és maratoni távot teljesítők között az összesen 150 ezer forint értékű sportruházati vásárlási utalványokat is. A pénteki eseményen az is kiderül, hogy a futók szavazatai alapján melyik helyi, gyermekekkel foglalkozó civil szervezet részesül az önkormányzat által felajánlott 150 ezer forintos támogatásban. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot, a számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúki hallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bankszámla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. A balassagyarmati Palóc Farkasok csapata nyerte a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságot, amit nagy előnnyel ért el. 58 ponttal végzett az élem. Mögötte csak 43 ponttal tudott második helyet szerezni a Dejtár, míg harmadikként a Patak csapata zárt. A góllövő listán mégsem a balassagyarmati csapat brillírozik. A legtöbb találatot a nőtincs játékosa Fuchs Gergő szerezte, 33-szor talált a hálóba.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Időjárás.
1: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
2: Közlekedés.
0: Közlekedés.
1: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Megspace. Megspace. Vissza az időben.
3: Hello, hello, szép reggelt.
4: Jó reggel.
5: Ezt látom. Sziasztok. Szép reggel.
4: Szia Norbi.
5: Hello, hello.
4: Szia Ádám.
3: Szevasztok.
5: Hogy vagytok? Ki hogy aludt?
4: Én abszolút jó, köszönöm szépen.
5: Te méred az alvásodat?
4: Mérem. Nem minden éjszaka, de többnyire mérem.
5: Mi így családilag táblázatunk van róla, 3-4 hónapra visszamenőleg, mindannyian közösen érjük egy drágos táblázatban.
4: Csak ezt a előfizetés nélküli alvásmérővel?
5: Hát ilyen tiktakosan, persze. Úgyhogy amit ő tud, mi amit azt fogadjuk tud, el, azt hisszük, hogy azt. De legalább ahhoz viszonyítunk is, azt követjük.
4: Na. Igen. És hány pontos lett a tied ma?
5: Én általában jókat osztok. Vannak 99-esek, 92, 95, az mindenki így alszik folyamatosan.
4: Az jó.
5: A netti 110, de azt hagyjuk, az egy más kategória. A netti olyan az alvásban, mint színebb a teniszben, tehát nincs ilyen.
4: Óriási.
5: Azt hiszem.
4: Fú, azt tudod, hogy úristen, mennyit hozzátesz az életéhez pluszba, még a jövőjében, éveiben, idegrendszerben, mindenben, zseniális, hát, nagyon jó.
5: Te hogy aludtál?
6: Én nagyon jó. De én nem tudnék a kezemben órában aludni. Ne? Tehát, hogy
4: nem. Zavarna?
6: Hát egy persze, hogy...
5: Hát de nem zavar.
6: Hát de igen.
5: Hát de próbálj ki.
6: Hát hogy ne legyen rajta, ne érted, így nyomj azt, hogy
4: nem, egyszer majd adjuk neki oda, egyre kérjük meg, úgyis fogjuk
5: hogy tudni. Hogy mérjen egy éjszakát?
4: Igen, mert ugye ez egyre.
5: És azt fogjuk látni, hogy nem aludt egy percet se?
6: Ez zavarta őt az óra.
5: Igen, és nem tudom levenni.
4: Akkor
5: látsz egy ilyen folyamatos, és ki lesz írva, sajnos nem tudtuk mérni az alvását.
6: Egy pont. Igen. Na, jó van. Június 11-e van, csütörtök, reméljük, hogy mindenki jól aludt. És akkor velünk van. Jó?
4: Jól is aludt, meg velünk is van. Itt az van. Már egy kész főnyelmű.
5: Beleugorjunk a névnaposokba?
6: Mindenképpen
5: ugorjunk. Én beleugorok, mert nagyon kevesebb vannak, és el tudom olvasni őket.
6: Jól van.
5: Barnabás, Paula és Roxana. Bárhol vagytok, bármennyien, Isten éltessen titeket.
6: Jó, így van, menjünk is. Zenét bekészítve, induljon a reggel, életmódozunk is ma még. Mivel fogunk foglalkozni?
4: Nem tudom, hogy melyiket vagy melyik témát vegyük elő, megszavaztatjuk?
6: Akár.
5: De az milyen jó. Ez nagyon demokratikus.
6: Jó, akkor mondjad.
4: Mondjuk azt,
6: mert akkor
4: hogy...
6: készültünk több mindennel.
4: Igen, mondjuk legyen az, hogy séta vagy edzőterem, egészséges.
6: Melyikbe menjek?
4: Mit?
5: Ez tök jó.
6: Vagy melyik, hogy menjek, vagy nem menjek. Vagy melyik, melyiket
4: válasszom. Ilyesmi, igen, mérleg, melyiknek van jó, vagy nem jó, vagy kinek mi, vagy jó. Egyáltalán micsoda. Vagy mi legyen még a témám?
6: Ugye még amit mondtál, hogy ezt behozhatjuk, hogy a gyerekkoruknak a nyarai. Az régen és
4: mondjuk
6: most.
4: Mondjuk azt én, igen. A régi gyerek nyár.
5: Mindez életmódosan?
4: Mondjuk, akár. Ami így van, és a mostani, és hogy egyáltalán
5: tanulságos tud lenni.
4: Igen. Azzal, hogy jó, lehet, mennyire rá
5: lehet, lehet, hogy ezt. Én erre szavaznék.
6: Jó, hát 06, 35, 66, 22, 62, és akkor nagyjából a hetes hírekig nyomjatjátok, és akkor majd meglátjuk, hogy melyik lesz.

0: Akkor nézzük, hogy mi történt a mai napon, mégpedig, igen, 1988, június 11, Freedom Fest, mégpedig Londonban a Wembleyben.
1: Ups.
0: Erről már hallottatok?
1: Nem.
0: Hasonló, mint a Live Aid.
1: Gondoltam,
2: hogy egyébként.
0: Jó, ez persze. Volt 88-ban a mai napon, úgyhogy erről egy picit beszélgetünk, és egy-két információt hozok nektek. Addig belehallgatunk egy Phil Collins nótába, jó? Mert hogy Phil Collins is többek között ott volt, és részt vett ezen a...
1: Akkor már Phil Collinsnél vagy, akkor az még Genesis korszak volt.
0: Phil Collins, mert már 88, igen. Akkor már ő is ott volt már szingliben, úgyhogy jön egy nota tőle, aztán pedig elmondok egy-két érdekességet, mert hogy megint ugye volt egy ilyen nemes cél, amiért ugye összejöttek a zenészek, a produkciók.

0: Richtig, nem fogjátok meghallani a refrént. Szóval 1988-ban rengeteg sztárral indul el ez a Freedom Fest koncert, az a londoni Wembley volt, és ugye akkor volt bebörtönözve Nelson Mandela, ugye? Ugye az apartheid ellenes forradalmának a 70. születésnapja volt akkor, és ugye ez azzal a céllal szerveződött, hogy felhívja a figyelmet a dél-afrikai ugye apartheidre, meg az ország politikai fogjainak, ugye köztük Mandelának ugye a szabadon bocsátására. Ugye itt ugye, aki valaki nem tudja, ugye itt ilyen faji szegregáció ment a Dél-Afrikában, ugye feketék fehérek között, és hát Whitney Houston, George Michael, Phil Collins, Stevie Wonder, vagy mondjuk a Bee Gees. Így végigment egy ilyen élőben, tehát egy milliárdos globális közös volt, óriási buli volt, és hát vagy ennek a hatására, vagy részben ennek a hatására, de kevesebb mint 2 évvel később aztán Mandellát már szabadon bocsátják, és ugye ha nézzük, akkor 91-ben hatályon kívül helyezik ezt a fajta apartheid és a rendszer azért gyakorlatilag így megbomlik.
1: Szerűjelben mennyit ült ez az ember ott kb? 20-30 évet?
0: Nagyon sokat.
1: Aranyosak, hogy,
2: igen.
1: Hogy aztán ide helyezik, meg oda helyezik, de egy embert
0: igen, nagyon sokat.
1: Megnyomorítottak.
0: Igen. Lenne még a helye manapság ilyen brutál nagy fesztiváloknak? Ilyen egynapos, ilyen giga, meg a... Utána, amikor Live Aid voltok, akkor emlékszem már az akkor, amikor én, legalábbis nekem úgy rémlik, hogy akkor, amikor én voltam gimis, akkor állt újra össze a Pink Floyd. Ez 2002-2006 között valamikor, de azóta nem nagyon volt ilyen nagy brutál Live Aid történet.
2: Szerintem abszolút lenne.
1: Témát
2: nem?
1: És okot biztos, hát hogy lehetne világszerte találni arra, ahogy egy ilyenért mondjuk, amire felhívják a figyelmet, és hát sztárok fellépők nyilván nem lenne probléma, sőt a technikai megvalósítás könnyebb lenne, mint valaha, tekintettel arra, hogy ha most,
0: hát a live stream
1: ha valamikor, akkor most igazán elérhetne a világnak azokba a csücskeibe is, ahol
0: abszolút,
1: soha sem.
0: Abszolút.
1: Úgyhogy szerintem lehetne, de most nem érzik úgy ők, hogy
0: van valami olyan cél, amit hivatott egy picit úgy, nem tudom hangoztatni, vagy olyan probléma, amire fel lehetne hívni figyelmet. Vagy túl sok. Aztán azért lenne mindenki mérges, mert hogy miért nem a másikkal
1: foglalkoztak,
0: ugye?
1: Ezért nem merik el elkezdeni.
0: Szerintem is. Minden esetre tessék böngészgetni az internetet, és nézni ilyen videókat, mert egyébként nagyon jó. Hát csak a gyerek, ha csak a Queenről most egy hirtelen beugrik.
1: Azóta is mindig nézed.
2: Azt
1: az előadást.
2: Igen.
1: És akkor a Queennek a szereplése volt olyan véletlen, és annyira paraszt hajszálon csüngött ez az egész, hogy ők ott legyenek, és abból mit alkot.
0: Bizony. Úgyhogy tessék ezeket ma nézni. Ez a házi feladat.

0: A Mega Slágerek után itt vagyunk, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és akkor Nóri talált neked egy mai eseményt, amely június 11-éhez kapcsolódik.
1: Jó lett.
2: Nagyon megszületik. Kíváncsi. Nagyon vidámak vagytok, hogy alítom, hogy igen.
0: Megszületik Bartolomeo Vanzetti. 1888-ban a mai napon, aki amerikai olasz anarchista volt.
1: Na, hát szívedig hatolt?
2: Megmondom őszintén, én az ember, mi mindig nagyon mérges voltam. Tehát bármikor is jött velem szembe ennek a Bartolomeónak, akár a szülinapja, akár a tevékenysége pedig végképp. Tehát én, megmondom őszintén, én nem szerettem ezt az embert.
1: Nem szerettem.
2: Nem szerettem őt.
1: Anarchia ellenes voltál.
2: Én nem vagyok anarchista típus. Főleg nem ennyire durván, mint amennyit ő majd mindenkinek most nem, hogy olvassa el egyébként nyugodtan az élettörténetének, az embernek több forrás is felelhető. Én azt gondolom, hogy ha valami taszító, és valami, ami abszolút kerülendő, kimondom.
1: Na ez az.
2: Büntetendő az a Bartolomeónak a tevékenysége. És a legszebb az, hogy az életbe bizonyította, hogy semmit, de semmit nem ért el vele.
0: Látod?
1: Ezt megőrülök, de azonnal.
0: Norika kap egyet. Dr. House mai napon 67 éves.
2: Ő még kap ilyen népszerűt. Én megkaptam Bartolomeót.
0: Neki még gyakorolnia kell az improvizálást.
1: Én ennyire jól egy anarchista valakiről.
0: Tudnád, hogy a festőkről, mikor megkérdezem tőle, akkor volt egy ilyen, akkor ez meg a születik, és akkor van neki otthon egy festmény tőle. De valami nem tudom én érted.
2: Hát ismeretlen. Modigliálni azokat nem vallom be.
0: Igen, és akkor elmondja, hogy milyen a festmény, és hogy néz ki. Na, Hugh Leoria mai napon 67.
1: Így vártam, Dr. House. Hát mai napig bármikor annyira szívesen megnézek egy. Ráadásul nekem, már egy részt befejezem a mondatomat, nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, mert kimondottan mindig valami különleges dolgokat. Tehát én például a szakmámban, amit tud, a mikrobiológia...
0: De akkor erre vágysz, hogyha valaki elmegy hozzád, és leveszed a vérét, akkor legyen már benne egy ilyen maláj, makákói, nem tudom én micsoda, hogy akkor azzal tudjál valamit kezdeni.
2: Igen, de Lóri, nem a csalódott egyébként egy ilyen munkanap, munkahét, munkahónap, munkaév végén, hogy találtam valami olyasmit, amit
1: nem tudom én. Tudod, miért nem? Miért? Azért, mert én nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy beszélgessek az emberekkel, mármint a hozzánk érkezőkkel benne, és rengeteg dolgot meg lehet fejteni. Vagy tudod, mondjuk múltkor is egy fiatalember volt nálunk, hogy akkor most ő nemrég volt, szívbelhártya gyulladása volt, és kérdeztem egyből, hogy jaj, mondom, és mi volt a kórokozója, meg nem tudom én, és akkor szegény nézett rám, hogy valami, nem tudom, mondom, enterokokkusz, szóval, hogy én kihozom belőle a...
0: Tudtam, hogy te is enterokokkuszos vagy? Láttam már rajtad.
2: Amikor bejött.
0: Láttam már, hogy milyen a bértlórálé, én
1: Sormin Orminak is enterokokkusz okozta, endokarditisze volt az egyik halálos állapotában, csak szóló.
0: Tessék figyelni a kókuszokkal.
1: Igen.
2: Nincs ezekkel. Igen, mindig az ember egyen helyi gyümölcsöt. Nem kell a kókusz. Nem kell nekem itt az importot. Ezeket mindig. Sose tudod, mit
1: mellőz. Hát figyelj, ha lehet, akkor a szívbillentyűdön meg pláne mellőz.
0: Abszolút.
1: A kókusz.
0: Hasonló témával, ha már szívbillentyű, megyünk és megnézzünk egy régi Nógrádot.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 1995. június 11-i. A Nógrádunk, és ha már itt szív problémákról volt szó, ezekben a másodpercekben, hát akkor társat, férjet, feleséget keresek.
1: De szép, Atya Isten!
2: Jaj, hirdetések lesznek?
0: Gyerekek, megőrültök!
2: Jaj, azok a legjobbak!
0: Megőrültök? A 95-ös régi Nógrádban hogyan ismerkedtek a férfiak és a nők?
2: Jaj, ez jó lesz. Na. És ez már nem is annyira régi.
1: Megvagyunk.
0: Igen. Remény jeligére üzenem Istvánnak, hogy az adatlapja beérkezett hozzám. Kérése, szeretné, ha azzal a balassagyarmati hölgyel, aki a személye után érdeklődött, de rossz telefonszámot hívott, megismerkedhetne. Kérem, hogy az érdeklődő hölgy írjon neki a fenti jeligére a szerkesztőségi társkereső rovathoz.
2: Innen valaki magára tud ismerni, hogy ensúdigunk?
0: Hát egyébként. Vidéken élő 35 éves.
1: Jelige? Nagyon jó.
2: Hogyne?
0: Vidéken élő 35 éves, rokkan nyugdíjas nőtlen férfi, karcsú, utazást, szórakozást kedvelő, jó megjelenésű, korban hozzáillő hölgy ismerettségét keresi 34 éves korig. Válaszokat ketten együtt Jeligére kér.
1: Imádom.
0: A társkereső.
1: Hallod?
2: Figyeld, a következő tolvaj.
0: Az de nagyon érdekes, hogy ezt hogy lehet kivitelezni. Tehát önhibáján kívül elvált.
2: Hát a másik a hibás.
1: Mert lelépett az asszony.
0: Persze. Ugye, 34 éves délceg termető.
1: Délceg! Nagyon jó.
0: Dohányzó férfi házasság céljából keresi olyan lehetőleg salgótarjáni független, gyermektelen, vonzó hölgy is csperdségét, aki szívesen összekötné vele az életét. Válaszokat plusz multi Jeligére kéri a társkeresőhöz címezve. Ez egyébként menő lehetett ez régen? Mert hogy így, hogy így,
2: így keresel párt?
0: Igen. Nem volt, hogy bevállalod, hogy ki muszáj volt.
2: Nem volt más
0: nem tudod máshogy.
2: Tehát ez a társkeresésnek az akkori egyetlen lehetősége egyébként.
1: Délceg termetű dohányzó.
2: Felkeltett az érdeklődésed?
1: Hát, figyelj, biztos.
0: Figyeljtek, valakinek azért, valakinek nem volt meg az anyagi háttér, hogy a karakter számot tudja, meg a sorszámot, hogy nem tudta.
1: Azt kellett fizetni.
0: Hát persze, hogy nyilván.
2: Betűre ment.
0: Valóan, az betűre ment.
2: Betűre ment.
0: Valaki megoldotta. 30/165/68 hölgy ismerkedne korban hozzáillő férfival Jeligeikre.
1: Hát de nem itt van. Hát most
2: a legfontosabbak benne vannak. Lenni. Kor, magasság, súly.
1: A súly is.
2: A 68.
1: Hát a gyerekek mind meghalok.
0: Hát ott
1: 30 éves, 165 centis, 68
0: vagy
1: éves
0: hölgy. Hogy, hogy a súly megőrül. Magasság az nehogy...
1: Igen, vagy 30.
2: Hogy melbőség, nem tudom pontosan, hogy
0: melbőség. Vagy 90-60-90. Igen.
1: Na jó, 165, de a 160 az...
0: Gyerekek.
2: Az a mi? 165 millió per év?
0: Délceg.
2: Igen. Akkor már nem kell délcegnek se lenni.
1: Az is mindegy, fiam.
0: Oké, elvált két felnőtt gyermeke rendelkező nő olyan társat keres, akivel a szabad idejét kellemesen eltölthetni, várja olyan intelligens, jóhomorú és gyerekszerető férfi jelentkezését, akivel kölcsönös vonzalom esetén a házasság sem kizárt, Jelige újrakezdés.
1: Nagyon jó, jó humorú. Az
2: valaki engem keresett.
1: De csak még nem tudta.
2: Csak még nem tudta, hogy 95-ben ez engem nem érdekel.
0: Hát, na úgyhogy, kedves hallgató, 95-ben a régi Nógrádban itt kerestek.
2: Ez az emberek. Ez képest most 1095-ös, egy 1895-öst is meg kéne nézni majd.
0: Azt egyszer a csetivel irattunk el.
2: Zseniális volt. Ha csak nem Nógrádot, ugye akkor az még
1: úriemberes
2: nem volt. Jelent meg akkor a rendszerességgel, hát az zseniális szöveg elég.
1: De
2: az
1: ott nők nem irattak nyilván.
2: Ott sírzokogsz.
0: Hát valószínűleg üvöltőszerek volt, hogy megírta.
2: Nagyon jó.
0: Na jó van, dalokkal megyünk tovább, és hát megnézzük majd a hetes hírek után, hogy akkor a hallgatók melyik életmód témát választották Nóri két ajánlata közül.

0: Headspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.

0: Erotika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Megéri hozzánk jönni.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
8: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
9: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
10: Megijesztél?
11: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal.
10: OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
12: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
13: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
12: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
13: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
14: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
15: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
17: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
18: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
17: Horizontablak.hu.
19: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
10: Lehet az első szám.
1: Jake Gyllenhaal.
10: Kettes szám.
1: Henry Cavill.
4: Radjunk neki!
1: Szürke zóna, a mozikban.
12: Reklámot hallottak.
7: Társadalmi célú hirdetés.
17: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 7 óra van.
5: Itt a Megafon.
20: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja ki. Kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőr dandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. Ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az Országos Rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól. Továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki. Dr. Rafael Károly 2026. június 7-én hunyt el. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai közleményükben fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot, a számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúkihallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bank számla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. Miután kedd este 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarország gyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis- és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele: szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel: szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordítható. Ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása.
21: Melegben hideg, hidegben meleg.
22: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
21: Minden, ami klíma.
23: Időjárás.
21: Időjárás.
20: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
21: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
24: nyekiautóház.hu.
21: Közlekedés.
23: Közlekedés.
20: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
3: Nagyot szól.
8: Elmúlt 7 óra 3-mal ezen a szép június 11-i csütörtöki reggelen. Hello mindenkinek.
24: Sziasztok.
25: Hello, jó reggel. Az van, hogy nem tudok így nem mosolyogva közölni.
24: De ez hallatszik is. Ha én most nem látnálak, hallanám, hogy
25: mosolyogsz. Bocsi, ha valakit ez mondjuk nem zavar.
24: Beszélni, énekelni egyébként mosolyogva kell felvételeken is, meg egyáltalán, mert akkor hallatszik az előadói hangon az a fajta hozzáállás, amit képvisel.
25: Ez ezért van. Tudom. Köszönöm szépen.
8: Tudom. Jó, és akkor leszavazták a hallgatók a nyári gyerek, milyen gyerekkorunk legszebb nyarai.
24: Hát, én azt szavaztam.
8: Én is ezt akartam volna. De hogy ez már retro,
25: legközelebb bedobjuk, jó? A ti kedvetek.
8: Igen, úgyhogy most más
25: szóltok.
24: Bepótoljuk?
25: Pótoljuk a lemaradást.
8: Okay. És akkor életmódban akkor az edzőterem
24: kint, vagy
8: bent, vagy kint? Kint vagy bent?
24: Nem. Közösség vagy otthon?
25: Edzőtermi, itt inkább az, hogy izom dolog, vagy egy sétál.
8: Jó, mindjárt rád beszéljük.

0: mindez?
1: Itt is vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor igen, edzőterem vagy nem edzőterem, ez lesz majd a kérdés, hogy akkor hol sportoljunk és mit sportoljunk, hogy bent legyünk, vagy kint legyünk?
2: Igen, meg hogy egyáltalán vannak ezek az irányok, ami én szerintem most a fiatalok körében nagyon túlértékelt, ez a súlyzós és 6 tonna húsevős vagy fehérjésevős.
3: Ez nem csak most divatos,
2: most
3: vagy túlértékelt.
2: Igen, borzasztó.
1: Igen. Rizs meg csirke mellé mindig.
2: Ahogy mondod, de nem is feltétlen a csirke, mert most egyébként a vörös hús hasít, tehát a marha hús. Így van.
1: Azt kell tolni, hogy épüljön az üzzadatcsé.
2: Meg még egy napi 10 tojás legalább, szóval eszement mennyiségű.
1: Mennyi fehérje ez?
2: Rengeteg.
3: Az még csak hagyjál, mennyi koleszterin?
2: Rengeteg, és ehhez ugye, hogy úgy megy a gyönyörű izomépítés, hogy akkor a nagy súlyokkal szériázni, meg nem tudom én, tehát hogy ehhez képest, ugye ezt veszem mondjuk egy edzőterminek, vagy a súlyzós edzéseket, és ezzel szemben mi az, ami szabad levegőn, egyéb idő, energia, vagy kevesebb idő és energia és pénzbefektetéssel járó mozgás is szóba jöhet-e, és hogy az is lehet egyenértékű jó. Mondjuk nem a másfél kiló húsfogyasztásról beszélünk, hanem itt hát inkább csak az edzőtermi edzés.
3: Hát és az eredményei tekintetében, aki mondjuk valaki az edzőtermit akarja, és nem feltétlenül a hús termelés miatt, meg nem tudom mi miatt, az, akkor de annak mást eredményt fog elérni, mint egy
2: egészen
3: mint más. Egy túloldali tevékenységet választó.
2: Persze. Tehát nyilván itt...
3: A kettő nem csereszabatos egymással.
2: Abszolút. Sőt, nem is fogunk tudni ilyen formán megfejtést mondani a végére, hogy neked barátom ez vagy ez, de el tudjuk mondani azt, hogy mikor, mire kell figyelni, vagy kiknek mire érdemes. Kortól is szerintem nagyban függ.
1: Amit illetve, nyomja. Igen.
2: Igen, meg hogy szakértelem.
1: Hogy akkor kint legyünk-e, vagy bent legyünk-e akkor?
2: Igen.
3: Hogy tudjuk éppen mit csináljunk? Tehát, hogyha van egy igénye az embernek, gondolom, hogy mondjuk fiatalokban szinte majdnem mindegy. Lehet, hogy kicsit később kezdődik el az a fajta odafigyelés, vagy gondolkodás rajta, amikor már az ember idősebb, hogy most mihez nyúljunk, mi az, amit
1: én
3: nekem való.
1: Én meglepődve tapasztaltam, ahogy amikor ott csináltuk a kis imásfilmet a Fuskörbe Magyarországot program kapcsán, ugye itt a májusi kihívás, a gyarmaton.
2: Ott meg is lett,
1: Igen, ott meg is lett. Túl is ment, igen. De hogy ott menjen, jöttek odafutni, mikor nem ott voltunk forgatni. Tehát, hogy így jöttek be.
2: Nagyon jó, szerintem a kihívás is nagy siker volt. Norbi, meg te is ugye, jó voltál.
3: És én is lefutkattam ott a magamét, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy sikerül-e. Én általában gépen futok otthon, teljesen más.
1: Na, hát akkor erről beszélgetünk.
3: Semmi köze semmihez. A kettő, mintha egészen máshol.

0: Kint vagy bent sportoljunk, ugye ez a kérdés, és ugye hoztunk egy kis helyi vonatkozást is, mert hogy sikeresen teljesítették a balasagyarmatiak, ugye itt a Fuksőkörül Magyarországot
1: és túl is
0: mozdulgyarmat felhívást egy pár nappal ezelőtt, egyébként szakadtam Csak Gábor polgármesternek a videóján.
2: Hát jól mozgott.
0: Nagyon jó volt.
1: Jól mozgott.
0: Elnagyon bírtam.
1: Nekem azt tetszett, amikor két egyenesbe arra is futott, meg arra is. Nagyon jó volt.
0: Én bírtam.
1: Nagyon.
0: Tényleg jó volt. Tök hiteles volt.
2: Abszolút. Hát abszolút hiteles volt.
1: Én láttam még ilyen hogy mondjam, fancy, divatos és jó időzített, jó időtartamú videót ebben a témában, ilyen jó pofán összehozva mindenne.
0: Mert ugye pluszban még, ugye itt akkor itt voltak, vannak még ezek a kis 100.000 forintos gyerek
2: tényleg még, valami van pluszban valóban, meg az önkormányzat hozzáad.
1: Én is megkaptam egyébként azt az e-mailt, amire válaszként megjelölhettem azt a helyet, ahova mondjuk én szeretném, hogy kerüljön.
0: Na, és akkor pro és kontrában beszélünk arról, hogy akkor jobb kint edzeni, vagy bent, ugye mondjuk Norbinak a példáján, hogy ő a balassagyarmati félmaratont, azt ugye nem otthon a padon csinálta meg, hanem akkor ő tekert, nem tudom én, vagy futott 50 kört mondjuk.
2: Hát ez így volt. Kint a pályán.
0: Kint a pályán,
2: az atlétika pályán, igen.
1: És tényleg mondom mindenkinek, hogy, és utána Nóri mondja tovább, használjátok azt a pályát, gyerekek, nagyon jó. Használjátok azt a pályát, nagyon jó. Olyan talaja van, tudjuk rekordtán, nem kamu, időt álló, jól van, nincs sérülve sehol, nagyon könnyen megközelíthető, besétálsz, kisétálsz, kultúrált.
2: Hát meg ugye azért az ízületeket védi, hogy szóval

0: ott már nagyon melegem lett. Én azt hittem, hogy nem megyek túl korán, 7:30-kor kezdtem, és azt hittem, mert akkor pont behűlt az idő. Á, mondom, nem akarok én, mit tudom, sérülni, meg nem tudom, micsoda, pedig már inkább 6-kor mentem volna, mert akkor mindig van. A futás plusz 10 fok a hőmérsékletben, közérzetben, és már akkor nagyon megsütött a nap, és ott azért elkezdtem anyátlanodni.
1: Láttam a fejlődés azért,
2: hogy és perceid, az stabil, ugyanolyan
0: az lett? Ugyanaz volt. Az de azért volt jó, mert arra kínosan ügyeltem, az órát mindig folyamatosan néztem, és ugye most már évek óta hülye hangzik, de egy tempót futok a gépen. És annyira beléd állt,
2: hát az,
0: az elején nagyon bekezdtem. Azt rögtön éreztem, hogy ott aztán a minden testnyílásommal probléma lesz a levegővételnél, arra semmi szükség nincs, és akkor utána majd visszaálltam, és utána viszont ez tartott egy 3-4 kilométerig, és akkor utána visszaálltam, és onnantól abba a szent másodpercben, mint gépen futok. Mintha be lenne tanulva.
1: Oké, akkor felakozunk a hallgatókkal is, és akkor azért itt valami érdemi információt is a rovatodban közöljünk a megafonisták felé, hogy akkor mi legyen, hogy akkor kint, bent, és akkor merre induljunk el a témát. Illetően.
2: Szóval, na, térjünk vissza ehhez. Na, zárt vagy kint, így van. Az a helyzet, hogy aki teheti, tehát csak ha kezdem annál, hogy mondjuk egy edzőterembe menjek, vagy se az anyagi, se az időm nem engedhetem meg magamnak. Tehát akkor egy simán, egy kinti séta. Olyan séta, mondjuk ha én reggel gyalog megyek munkába, gyalog megyek haza, esetleg még kutyám van és este megsétáltatom, azzal, ha tetszik, ha nem, kimaxoltam a mozgás tökéletes napi mennyiségét. Tehát, hogy ilyen szemszögből is lehet vizsgálni, én nem feltétlen azt mondom, csak arra, ha valaki felhördülne, hogy jaj, nekem nincsen bérletre pénzem, meg nekem nincsen egyéb ilyen cuccom, meg olyan
0: meg arra
2: cuccom,
0: a táplálkozásra.
2: Meg a így van, szóval, hogy meg lehet csinálni ezt kvázi viszonylag nullából, csak odafigyelés. Az viszont nincs olyan opció, hogy én ezt ne csináljam rendszeresen. Tehát én is a gyerekeimnek is mindig azt mondtam, az nem opció, hogy nem mozogsz. Te döntöd el, hogy miért, meg nem kell itt sportoló, vagy élsportolónak lenni, de mozgás kötelező. Tehát, hogy ezt így az általánosságban. Szóval, ha valaki úgy gondolja, hogy ő neki pont elég az is, hogy a munkahelyét gyalog, vagy ha Dunakanyarban hallgatnak minket, és mondjuk ott már egy esetleg tömegközlekedés is, egy megállóval előbb szálljunk le, ha liftes épületben vagyok, menjek gyalog ebédelni, igen, vagy lépcsőzzek föl le. Szóval, hogy ilyen annyira megoldható ez így edzőterem nélkül is a dolog, de ha meg edzőterem és valaki, mert nyilván az egy trendi is, vagy az egy státuszszimbólum is.
1: Hogy jársz terembe?
2: Igen, szerintem én azt látom.
0: Van egy ilyen mozgatlan.
2: Hogy van ilyen is. De az meg tök jó, ha ez menő valakinek. Tehát akkor meg azt kell meglovagolni, csak ott meg azt, hogy ésszel. Én azt gondolom, hogy ott is vannak mindig nem feltétlen személyi edző, csak kérjek tanácsot, hogy ne bénán, vagy ne rosszul csináljam, mert ott szerintem nagyobb kárt lehet mondjuk egy edzőterembe hozzáértés nélkül,
0: rossz súlyokkal. Meg lehet
2: így van, tehát hogy rosszul terhelsz, vagy fiatalok, ugye már említettem a fiatalokat, náluk kiemelten nagyon fontos lenne, hogy legalább akkor ott, aki ért hozzá, és nem kell külön fizetni neki érte, abban segítsen neki, hogy meddig terhelheti, vagy nézzen utána online, vagy nem tudom én, nagy súlyokkal fejlődésben lévő szervezetet nem szabad, inkább többször kicsit, de tudom, hogy ők nagy izmot akarnak, tehát hogy az, aki a kreatin szedi pluszban, meg fehérje, ugye említettük a táplálkozásnál,
1: minak. Ők olyan finomak gyerekek. Egyszer-kétszer...
2: De miért? Valami ízesítette?
1: Azt nem biztos. Vaníliás volt. De egyszer-kétszer akkor vettem, amikor tudtam, hogy olyan forgatással megyek, az a kétnapos forgatás volt, és tudtam azt, hogy olyan helyekkel leszünk, nem lesz ahol nem lesz így kaja normális. Mm-hmm. És így bepakoltam, mondtam, a szendvicset, meg az almán mellé mondjuk, nem tudom, még két ilyen pizzacskot vettem külön, és akkor összeéltem, és akkor zsube. És hogy így annyira eltelít, na, és látod, jól laksz tőle, és nagyon jó volt.
2: Mert ilyen alkalmakra oké, semmi gond tehát, vele.
1: Iszonyat finom.
0: De ezt még a diétákba is beépítik legyen. Sok esetben, tehát amikor
2: én ezt hallom.
0: Hozzá keveri a fehérjeport valami olyan kajához, ami tök fura egyébként, és vagy sütit csinál belőle, hova tovább, vagy valami.
2: De egyre többen használják süteményhez piskóta, vagy liszt helyett a fehérjeport.
0: Igen, és akkor lesz belőle egy ilyen, amit te mondod, hogy egyrészt, és akkor jön belőle egy terítős érzés, de mégsem evett annyit. Tehát lehet ezt ezzel használni ezeket
2: lehet.
0: A cuccokat?
2: Sőt,

0: Marhára úgy kéne, csak hogy igen, tehát hogy én mindig, mint mindenben, mindig a mérték, meg az ész érvekkel jönnék, hogy oda kell marhára figyelni, szóval nem jó az se egy tizenéves gyereknek, ha heti ötször megy le a gyúrmázni vagy gyúrni, és ő nem jól csinálja esetleg. Tehát, hogy akkor nagyobb kárt okozhat, hogy figyeljünk, akár szülőként is, figyeljünk oda arra, hogy akár legyen az, hogy ruházzunk be, ha már adok a gyereknek bérletre pénzt, akkor mit tudom én, egy edzővel egyszer tárgyaljam meg, hogy nézzen rá havonta egyszer, vagy nem tudom én, hogy hol tart a gyerek, vagy nem tudom. Szóval, hogy ésszel, a súlyok tekintetében ésszel, az étkezés tekintetében, és ha van opció, akkor szerintem ilyenkor inkább outside, kinti mozgás legyen, séta, kocogás, kutyasétáltatás, biciklizés, túrázás, szóval, hogy nem kell mindig marha nagyokra dolgozni.
1: Ott szembe fog jönni, amit már mondtál egyébként, ennek a divat ereje, a divat vonzata, a fensziség annak, hogy gyúrok, hogy terembe megyek edzeni, és ilyesmit. Tehát ez olyan szinten, és nagyon sokszor ugye párokban, csapatokban hárman, négyen mennek, és akkor rámennek egy körre, és akkor úgy csinálják. De a legfontosabb különben talán, hogy a leginkább nagy veszélyt a maga gyakorlat helyes kivitelezése rejti. Tehát azért kellene a valont egy idősebb valaki, és mondjuk nem szégyen megkérdezni.
0: Szerintem.
1: Persze, mindenki persze kérdezze meg, mert ha helytelenül végez egy gyakorlatot, akkor egy hét alatt egy fiatal szervezet is leamortizál egy-egy testrészt úgy, hát hogy akkor nincsen semmi. De az előbb, amikor mondtátok azt, hogy mozgó lépcső, vagy nem tudom micsoda, akárhányszor megyek olyan helyen, mit tudom én, ahol élesen el lehet választani egymástól a mozgó lépcsőt, ezért a gyerekek egy ember, kettő megy
0: senki
1: föl.
0: Senki se.
1: Mindenki megy a mozgó lépcső föl. Legyen az viszintes lépcső reptére, legyen az vizés, szöges föl, de tök mindegy. Alig van, aki bevállalja, akár szándékosan. Ha igen, csak azért, mert már nem fér föl.
0: Na, mi pont egy lakást, amikor voltunk nézni Budapesten, és akkor hetedik volt, és akkor mondta őnek, hogy semmi baj, hárman félnek el, mondom, én elmegyek gyalog. Hetedikre? És mondtam, aha, hogy van? De teljesen tudom, hogy úgy velőből úgy nézett rám, hogy egy normális vagy. És mondtam, hogy
2: jó, akkor hozzuk be a konklúziót, hogy akkor a kint jobb be, vagy a bent jobb, akkor ezzel még egy kicsit foglalkozunk mindjárt meg a slágerek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja ki. Kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőr dandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. Ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az Országos Rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól. Továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki. Dr. Rafael Károly 2026. június 7-én hunyt el. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai közleményükben fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltse le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot, a számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúki hallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bank számla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. Miután kedd este 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarországgyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis- és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele: szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel: szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordítható. Ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
5: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: sportolgatunk még egy kicsit, és ugye azt javaszták meg a hallgatók, hogy ugye a kinti és a benti sport, ugye a kinti versus benti sportolásról hallgassuk meg Nórinak az eszmefuttatását. Akkor kint vagy bent?
1: Ügyes.
2: De mondtam már az elején, igen, hogy nehéz lesz ebben.
1: Igen, marha nehéz lesz.
2: Konklúziót húzni, vagy
1: azt
2: bonni.
1: Mondom, hogy minél többet próbáljunk meg kint is mozogni. Tehát az, aki mindenképp edzőtermi, mozgó, az is próbáljon meg kint, mert rácsatolok. Ezek az izomépítésre, most már egy csomó itt is, szerintem mindenhol, minden városban vannak ezek a kinti saját testsúlyos edzőparkok.
0: Igen, ezek a...
1: Hát azokon zseniálisakat lehet csinálni.
0: A május egy úton, hogyha ott járnál arra, figyelj, ott naponta tehát iszonyat tömeg.
2: Komolyan? Iszonyat tömeg. Használják a saját testsúlyos?
0: Nagyon sokan. Rengetegen vannak
1: még.
0: Mindig.
1: Ott az Adi és a Lenin
0: sarkán is van.
1: Ott is, és ott is szoktam
0: látni. Kocsival jönnek, megállnak ott a május együttnek a sarkán, és ott érted.
2: Én azt hittem, hogy csak ilyen
0: bútor darabok. Szól a zene, olyanok a tolnak, hogy megőrülsz.
1: Úgyhogy nagyon jó. Sajok
0: is csapatják.
2: Akkor a karappal.
1: Így van. Sőt, akkor mondjuk szavazzuk azt, hogy legyen mégis nagyobb arányban a kintik, mert az is megtartható kint.
0: Igen.
1: Vagy mi az izomnövelés is. És még azt hadd tegyem hozzá, most az nagyon nagyot megy mostanában, hogy a perimenopauza, tehát hogy a középkor és a fölött nők, férfiaknak mennyire fontos az izom tömeg megtartás.
0: Aha.
1: Hogy erre tényleg felhívnám a figyelmet, hogy izmot tartsunk meg, esetleg növeljünk is, mert hogy a korunk előre haladtával az izomtömeg csökken, és a csontritkulás, tehát porózusabbá válik a csont, meg elöregednek az izmok, idegek, és az egész hormonháztartástól kezdve, illetve a betegségeknek nagyobb kockázati vagy kockázata lesz annak, akinek kevesebb az izomtömege. Felnőtt időskorba pláne.
2: Ez érdekes dolog különben pont azért, mert ugye az emberek idősödve folyamatosan testsúly pluszokkal küzdenek, vagy legalábbis a nagy része.
0: Igen.
2: És ennek ugye megkezdődik az a része, hogy elkezdesz kajából visszabonni, tudjuk, kalóriadeficit, nem menjünk tovább, kalóriadeficit.
0: Jó.
2: És akkor ez átfordul egy olyan történet, hogy akkor nem eszel, nem viszel be fehérjét, ezt meg azt, meg amazt, és ahelyett, hogy egyébként csak zsírból fogyna, elkezd izmat izomba is felemészteni, és akkor jönnek ezek a veszélyek, amiket mondta, ezt nem is tudtam, hogy van köze a csontritkuláshoz.
1: Rengeteg, persze.
0: Most gyakorlatilag ugye most a következő órában már trafiboxokról fogunk már beszélgetni, de ez is teljesen felesleges.
2: Miről?
0: Mert trafiboxokról fogunk beszélgetni a következő órában. Teljesen felesleges lesz, mert a Claudia deficittel
1: az egész
0: adást agyonverted. Tehát,
2: az lehet mondani,
0: kész. Hiányzó szerelmem
2: Claudia deficitem van.
0: Ennyi, köszönjük szépen. Jó, lezártam a témát ezzel.

0: Műtés tartalmazott.
1: A Színházi Élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az árak elképesztőek!
7: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
8: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
6: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
11: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
12: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
13: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Az emberek elepednek az igazságért.
15: Az emberi faj nem lesz képes elfogadni.
16: Rendezte Steven Spielberg.
17: Mit loptál el?
18: Titkokat.
17: Mit akarsz csinálni?
18: Leleplezem az egész világnak.
15: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
18: Ez a terv.
19: 3, 2, 1.
20: Ez a leleplezés napja.
21: A leleplezés napja a mozikban.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
22: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
23: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
24: A mikrofonnál Szendi Hajni.
25: Hírek.
0: Egy ismeretlen tettes által elkövetett veszélyes cselekmény miatt indított nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság, miután autógumik kerültek a vasúti sínek közé a Mátra-Verebély megállóhely és Nagybátony közötti szakaszon. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításához. A rendelkezésre álló adatok szerint március 12-én csütörtökön kora délután valaki több autógumit helyezett el a nyílt vasúti pályatest sínszálai közé. A cselekmény a Bátony terenye térségében található vasúti szakaszon történt, és közvetlenül veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát, valamint a vonaton utazók életét, illetve testépségét is. Ezt Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője közölte. A nyomozók arra kérik a lakosokat, hogy akik az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek személyesen, vagy tegyenek bejelentést telefonon. Véget érte a Mozdulj Gyarmat májusi kihívás, melynek során a résztvevők összesen 3618 kilométert teljesítettek a balassagyarmati atlétikai pályán. A szervező közlése szerint ezzel a teljesítménnyel a futók jelképesen körbefutották Magyarországot, majd a második kör során egészen Makó térség jutottak el. A kihívás hivatalos eredményhirdetését és a nyeremény sorsolást június 12-én pénteken rendezik meg a Mozgás Éjszakája program keretében. Ekkor vehetik át emléklapjukat mindazok, akik sikeresen teljesítették a vállalt félmaratoni vagy maratoni távot. A rendezvényen sorsolják ki a vállalt félmaratoni és maratoni távot teljesítők között az összesen 150 ezer forint értékű sportruházati vásárlási utalványokat is. A pénteki eseményen az is kiderül, hogy a futók szavazatai alapján melyik helyi, gyermekekkel foglalkozó civil szervezet részesül az önkormányzat által felajánlott 150 ezer forintos támogatásban. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot. A számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúkihallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bankszámla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. Autóba rejtett pokolgép végzett egy magasrangú orosz katonai vezetővel a Moszkva melletti Balasia városában szerdán. Orosz sajtó értesülések szerint a robbanásban Damir Davidov tábornok, az orosz védelmi minisztérium rakétai és tüzérségi fegyverzetért felelős vezetője vesztette életét, írja a The Guardian híradása nyomán az Index. A beszámolók szerint a jármű a sofőrrel együtt robbant fel. Nem sokkal később Moszkva délnyugati részén egy másik autóba rejtett robbanó szerkezetet is találtak, amelyet a hatóságok ellenőrzött körülmények között megsemmisítettek. Az orosz-ukrán háború kezdete óta megsokasodtak az orosz vezetők elleni merényletek. Az akciókért olykor vállalja a felelősséget az ukrán titkosszolgálat, máskor viszont a Kreml vádolja meg Kijevet.
1: Időjárás.
3: Időjárás.
0: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
17: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
23: Nyékiautóház.hu.
24: Közlekedés.
25: Közlekedés.
0: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
26: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
28: És most indítjuk a napot. Start menü.
29: Start menü.
28: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
29: Megafon.
30: Nagyot szól.
31: Itt is vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Szevasztok! Menjünk tovább, és a Claudia deficit után
32: is van még élet.
31: Is van még élet, kedves hallgatók. Alapvetően foglalkozunk egy picit a trafiboxokkal, mert hogy az elmúlt hónapokban azt lehetett azt hallani különféle programok kapcsán, hogy gyakorlatilag nagyon sok nyugat-nógrádi, meg a Dunakanyarban lévő települések is rámennek erre a trafiboxra.
33: Én is azt értettem.
34: Ugye?
33: Nyugat-Nógrád.
34: Ez is egy... Ha már Claudia deficit is,
33: akkor ez Nyugat-Nógrád, de azt gondolnánk, hogy ez egy elszólás, de nem. Trafipaxról beszélünk, a Nyugat-Nógrád abszolút egy helyén való kifejezés.
31: Nyugat-Nógrád trafiboxok.
34: Én egyébként annyira megadom. Én megadom a trafiboxok.
33: Na, mit adsz meg? Na, gyere, meséljél, mit adsz meg? Trafiboxokból?
34: Azt.
33: A létjogosultság?
34: Így van.
33: Kellenek.
34: Kellenek.
33: Üresen is.
34: Énnek, és el se árulják, hogy melyikbe van.
33: Mondjuk
34: van.
33: Bele lehet látni, átlátható.
34: Nem de. Érdekel, akkor is. Okay. Mert én akkor is azt gondolom, hogy bődület béna a közlekedési morál, és akkor maradjunk ennyibe, ha nem működik, és nem tudják a másként kivitelezni. Most is, ahogy hétvégén jöttünk az a Debrecenből, amit én hallgattam a férjemtől, hogy mennyi mindenki ülhetne buszra inkább, de valóban egy csomószor igaza van, mert hogy még egy autópályán is az, hogy azt az ütemtelen közlekedést, azt a...
33: Nem odafigyelőt.
34: Igen, egyszer vagy elindul erőszakos. 160-nal, és ott melletted már 120-ra vissza. És akkor se ki máshova sávval nem tudsz menni, és nem is érti, hogy...
33: Hát észrevette, hogy mellettetek megy, és kíváncsi rá, hogy...
34: És gyönyörű
33: hogy,
34: az
33: hogy,
34: autón, tudom.
33: Meg te is. És akkor nyilván te vezettél?
34: Ricsi vezetett.
33: Akkor ő tetszett neki, nem tudom.
34: Tehát, bármi
33: ezeket mind, ezeknek oka van?
34: Igen,
33: oka
34: azt gondolom. De... Ha ez egy trafibox megállítja, és 90-nel mehetsz, akkor ennyi. Tessék, jó,
31: beszélgetünk erről, hogy ki mit vár ettől tényleg, mert hogy ugye rengeteg településről lehet szólni. Ugye Bercel, Mohor, a Magyar Rándor, ők úgy közösen hoztak össze, és ott elvileg legutolsó híreim szerint, és talán pont Batta Tibor, Bercel polgármester mondta azt, hogy minden három településsel lesz, és mindegyikben lesz kamera.
34: Nagyon helyes. Én vagyok egyedül, aki
31: itt valahogy így.
33: Nem.
31: Diós Jenőről is szóltak abszolút. A hírek, a Dunakanyar települései szintén vásárolnak, ugye trafipaxokat, nem tudom, mit talán Kismaros polgármester is elmondta, hogy előtt szívvel közösen hozták létre.
34: A pohánypatomit lecserélik. Trafira.
31: Karancskeszi szintén, tehát hogy tele leszünk ezzel, most már így szépen lassan, és ezek a boxok, ezek itt lesznek mindenhol. Ki mit vár ettől? Erről beszélgetünk majd mindjárt, és hallgatóknak a hozzászólásait szívesen várjuk. A Viber számunk 0 30 5 66 22 62.

0: Itt is vagyunk tehát, és akkor a Trophy Boxok a témánk, és várjuk a hallgatóknak a hozzászólásait is. 0-30-5-6-6-22-62, hogy ki mit gondol arról, hogy hát itt nyugodt Nógrádban, több településen, illetve a Dunakanyarban is, hát már szépen terveződnek, és kivitelezések alatt vannak azok a sebességi mérő készülékek, amelyekhez nyilván majd egy kis alakítások, meg technikai dolgok, meg ára, meg minden kerkítése után bekerülnek olyan kamerák, amelyek, hogyha arra mész és mondjuk gyorsan mész, Norbi, akkor azok csinálnak egy ilyen profilt, és akkor utána csengetett Millót van.
1: Mosolyoghat.
0: Igen.
2: Igen, én támogatom ezt, és az lesz a vége egyébként nyilván ennek, hogyha ezt így be fogják vezetni, és az a rengeteg település, amit felsoroltál az előbbiekben, meg fogják kapni ezt az eszközt, és tényleg be lesznek élesítve, és nem csak kamuból fognak ott áldogálni az útszélén, akkor annak meg lesz a visszatartó hatása. Igen. Sőt, én tovább mennék egy picit, azt mondanám, hogy azt nem tudom, de felteszem, hogy a települések költsége maga ennek az eszközöknek a beszerzése, ezek szerint, Ádi?
0: Igen, hát attól függ, hogy inkább pályázatból.
2: Inkább pályázatból.
0: Több helyen inkább a pályázat a jellemző, igen. Való önköltségben meglépik, igen. De most főleg ilyen közlekedés biztonság dolgokra lehetett pályázni.
2: Igen. Én azért tovább mennék egy manósrakmányt, ezt rohadtul kivonnám a pályázati körből ezeket a dolgokat, és azt mondanám, hogy minden olyan településre, ami egyébként súlyozva, tehát a felmérések alapján, hogy mitől biztos tudják, hogy mennyire gyakori a gyorshajtás, hol és mikor és mennyi.
1: Most még azt mi magunk.
2: Vagy a balesetek száma. Egyébként valószínűleg mindenki ki tudja szűrni a saját települések környékéről, vagy azon. Én adnám a készüléket. Én adnám a készüléket állami vonalon, nem tudom pontosan tényleg. Mi a megfogalmazás ennek.
1: Igen.
2: Adnám. Úgy, mint ahogy egy az úthoz tartozó egyéb más dolgokat, például egy táblát sem szerintem nem füzet meg a település, mondjuk egy várostáblát, vagy ilyen.
0: Nem, akkor kaptál egy ilyen.
1: Ja, azt mondod, ja,
2: igen. Azt de azt mondanám, hogy mindegyiket akkor valamilyen módon, de ez a közből ilyen értelemben legyen rendelkezésre bocsátva.
0: Ne kelljen ezért
2: füzetni, pályáztatni, meg lihegni, meg félni, meg merre hány méter. Nem, én azt mondanám, hogy ez járjon azoknak a helyeknek, hiszen mindenkinek az érdeke, hogy ez minél gyorsabban dolgozzon, minél alapos

0: Ennek semmi köze hozzá egy ideje, mert ugye helyből a
1: már fotó is régen megy,
0: már
1: régi
0: központba, tehát ott olyan sincs, hogy mi is másoljuk el, vagy nem tudom én. Másrészt, hogy tényleg felejtsük már el ezt, tehát ott lakott területen tanuljuk meg, beérkezünk, nem kell 90-nel meg 100-ra.
2: Hát nem, meg a másik az az, hogy eleve nem is a város kapja meg a befizetett büntetésnek a díját, hanem ez megy a közös büdzsébe. Igen. Na, jönnek azért a hozzászólások.
0: Na, lássuk.
2: És amit ugye Nóri is mond, ugye vannak itt azért olyan vélemények, hogy ez megint inkább pénzbehajtásnak tűnik, mint közlekedés biztonsági intézkedésnek.
0: A persze.
2: Okay. Aki ismeri a helyet, úgyis csak a doboznál lassít, utána megint gyorsít.
0: Amikor nem tudja, hol vannak, vagy több doboz van kitéve, akkor már legalább...
1: Még ezzel mindig vitatkoznék. Igen, ez valószínűleg ez a magatartás tetten érhető, a doboznál lassít, utána gyorsít, de előbb-utóbb az a hatás van, hogy még az ilyen értelemben is feleslegesen gyorshajtó, és előbb-utóbb rádöbben, hogy nincs már értelme. Ezek között még plusz rágyorsítani, ha már egyszer úgyis majd kell lassítani. Tehát előbb-utóbb mindenki, a visszatartó hatás az biztos, hogy mindenképpen megvan. Az tuti, hogy mindig megvan.
0: Hogy milyen értékű, biztos, vagy előbb, vagy utóbb.
1: Úgyis akkor a baj, hogy itt most nem az a lényeg igaziból, hogy most ezzel mekkora eredményt ért el, hanem hogy valamilyen negatív irányba kezdje el, ezeket a rossz mutatókat csökkenteni.
2: Igen, egyébként adom, alapvetően, csak az meg mazsolázok, hogy ki mit mond, és valaki azt írja, hogy ugye nem traffic box kell, hanem normális út és több rendőr.
1: Abban is van valami.
2: De ugyanakkor meg, hogyha nem állíthatsz minden nap Bercerre, Mohorára, meg Magyar Nándorba rendőrt, aki méri az autósok sebességét.
1: De az utakkal kapcsolatban meg tudod, hogy nekem mi a véleményem. Azt ugyanúgy, mint a traffic box készülékeket, vagy ezeket a mérő készülékeket, ezeket minden további nélkül csináltatnám úgy, mindegy mennyibe kerül. Nem érdekel nekem, mint állampolgárnak, akinek megvannak a kötelességei az állammal szemben, nem kevés. Vannak jogaim is, az se kevés. De van kötelességem is, és az se kevés. Ezeket rajtam elég durván számon kérik, ha elengedem. Én egyet kérek mondjuk, vagy kettőt, tényleg így, hogy a közvetlen környezetem, a biztonságom, legyen ez mondjuk most nevesítve az út, amin járok, mert a családommal járok, az legyen normális. Miért nem jár nekem, és mindenkinek, akit ez mondjuk zavar, normális, biztonságos országot 2026-ban. Miért vagyunk ott, hogy foltozni kell az utakat, gyerekek?
2: Hát igen, de valaki azt írja például, hogy ha választani kellene a traffic box vagy a fekvőrendőr között, akkor mit választanánk? Mert akkor, hogyha most rakszod egy fekvőrendőt mondjuk a kettes főúton, vagy a Récsák táblához,
1: ugyanaz.
2: Lehet, hogy mondjuk az biztosult 50-re.
0: Baleset veszélyes.
2: Nem? Biztos.
0: Valaki rászaggat, nem tengelyt.
2: De egy életre megjegyzed. Hogy ott
0: lehet.
2: Értetted, hogy...
1: Na de nem szaggathatsz ott annyival, tehát ha te most annyival mész, baleset veszélyesen a fekvő rendőr. De bizonyos
2: nagyon sokan utálják, tehát rengeteg autós utálja, én is gyűlöm. Tehát, hogy
0: de jó, hát mondjuk egy lapot, vagy az, mit
2: de mondjuk, Balassagyarmaton mondjuk a Hotti utcában teljesen rendben van, vagy mondjuk a Szonták Pálnak a sarka, hogy ott a Patvarci út Szonták sarok, bár az eléggé le van pusztulva, de ne jöjjön be nagy sunggal a Patvarc felől érkező, oké, rendben van, adom. Ne üjtön a gyereket mondjuk a sportcsarnok előtt, oké, rendben, adom. Tehát, hogy, de mondjuk egy ilyet, hogy itt tudod, így jössz be a Récságnál, a kettes úton, és akkor úgy ki van húzva egy megfelelődől oda.
1: A célt eléri. Ez tagadhatatlan.
2: Mert ugye utána akkor úgyis följebb fogsz, tehát de utána fölgyorsítasz megint nyilván, de a traffic box után
1: ez is megvan.
2: Tehát megvan, tehát ilyentől kezdve
1: hát még Récságon nem nagyon gyorsítasz, ez biztos
2: hát,
1: nincs.
2: Hát jó, de bárhol.
1: Nincs más sanszod, de...
2: Hogy, érted, lehet, hogy
0: akkor jönnek a vadak.
2: Közlekedésbiztonság szempontjából lehet, hogy olcsóbban kijön a traffic box helyett
1: az
2: hogy fekvőrendőr.
0: Hát az egész
2: az biztos.
0: Igen,
2: és az biztos. Hogy milyen az eredményt hoz.
1: Hát ehhez most kéne egy szakértő, aki egyelőre általunk most sötéten látható történeteket megvilágítja, és akkor azt mondja, hogy miért ez, vagy miért az. Valahol egyébként a középen lesz az igazság, mint általában mindig megúszós a válasz, de lehet, hogy ebből abból is kéne.
2: Már hallgató kérdés lett föltéve, és egy másik is az, tehát ezt mondjuk nem értem, hogy valaki azt írja, hogy mennyire igazságos, hogy egy kis településen is ugyanúgy mérik a sebességet, mint egy forgalmas városban.
0: mi köze van?
1: Ennek nem sok köze van semmihez.
0: A sebességhez a falunak,

0: Teljesen
1: hát a kis településen is ugyanannyiba, ha éppen a legrosszabbra gondolunk, annyi értéke van egy életnek, mint a nagyvárosban.
2: Igen, tehát ez egy ilyen fura hallgatói kérdés volt ez, hogy mennyire, most valamíg egyébként értem ez, hogy hát mi kaptuk ezt most hirtelen, és hogy nem értem.
0: Nem.
2: Mennyire igazságos, hogy egy kis településen is ugyanúgy mérik a sebességet, mint egy forgalmas városban. De tényleg ez, ez egy halál.
0: Teljes idiótaság.
2: Halál, nem? Abszolút, tehát te belegondolsz. Sőt, talán még lehet, hogy veszélyesebb is mondjuk egy kis településen. Sőt, gyorsabban menni, nem?
0: Igen, mert ott sokkal még ott kényelmesen a babával, vagy nincs úgy járda, vagy mit tudom én. Igen, abszolút.
2: Végre valaki gyalogosakra is gondol, minden faluban kellene egy ilyen, igen, csak egy újabb módja a büntetésnek, semmi több, megosztja. Jó, hát
0: ez meg a bölcs. Bölcs hozzáállás.
1: Ez az a körül, igen. Meséltél az elején. Igen, van ilyen.
2: Sokan írnak még, aki ismeri a helyet, az úgyis csak a doboznál lassít, utána megint gyorsít.
1: Igen, ez is egy mondott dolog.
2: Szerintem több rendőr kellene az utakra, mert ők más szabálytalanságokat is kiszűrnek. Sok autós már egy is túl sok korlátozásra találkozik, ez csak egy újabb stresszforrás. Na gyerekek, ez már az autós, ez már az autós vonal, ahogy azt mondják, hogy hát úgyis egyébként mindenki úgy vezet, mint egy őrült, hát akkor innentől kezdve, nem tudom, ezt nem kell, mert akkor egy stresszfaktor.
0: Persze.
1: Hülyeség.
0: Hát gyerek. Maga az élet egy nagy stresszfaktor.
1: Igen, nevezesse annak, hogy ez úgy éri meg, hogy így lesz. Annak az orvosinak nem kéne ott lenni a zsebében, tehát akinek a stressz az nem alkalmas a vezetésre. De mi jól tudok vezetni, csak ugye félek a trafiboxoktól. És akkor tudod, a házi orvosi körzetben azt mondják.
2: Én jó vezetek, megőrülök, mikor látok a trafiboxot! Jó, várjuk meg a hozzászólásokat, hogy ki hogy gondolja, és mennyire lesz biztonságos Nyugodt Nógrád, vagy éppen a Dunakanyar térsége.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Egy ismeretlen tettes által elkövetett veszélyes cselekmény miatt indított nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság, miután autógumik kerültek a vasúti sínek közé a Mátra-Verebély megállóhely és Nagybátony közötti szakaszon. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításához. A rendelkezésre álló adatok szerint március 12-én csütörtökön kora délután valaki több autógumit helyezett el a nyílt vasúti pályatest sínszálai közé. A cselekmény a Bátony terén térségében található vasúti szakaszon történt, és közvetlenül veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát, valamint a vonaton utazók életét, illetve testépségét is. Ezt Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője közölte. A nyomozók arra kérik a lakosokat, hogy akik az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek személyesen, vagy tegyenek bejelentést telefonon. Véget ért a Mozdulj Gyarmat májusi kihívás, melynek során a résztvevők összesen 3618 kilométert teljesítettek a balassagyarmati atlétikai pályán. A szervező közlése szerint ezzel a teljesítménnyel a futók jelképesen körbefutották Magyarországot, majd a második kör során egészen Makó térség jutottak el. A kihívás hivatalos eredményhirdetését és a nyeremény sorsolást június 12-én pénteken rendezik meg a Mozgás Éjszakája program keretében. Ekkor vehetik át emléklapjukat mindazok, akik sikeresen teljesítették a vállalt félmaratoni vagy maratoni távot. A rendezvényen sorsolják ki a vállalt félmaratoni és maratoni távot teljesítők között az összesen 150 ezer forint értékű sportruházati vásárlási utalványokat is. A pénteki eseményen az is kiderül, hogy a futók szavazatai alapján melyik helyi, gyermekekkel foglalkozó civil szervezet részesül az önkormányzat által felajánlott 150 ezer forintot támogatásban. Csak nem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot. A számláról négy tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúkihallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bank számla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-éig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. Autóba rejtett pokolgép végzett egy magasrangú orosz katonai vezetővel a Moszkva melletti Balasia városában szerdán. Orosz sajtóértesülések szerint a robbanásban Damir Davidov tábornok, az orosz védelmi minisztérium rakétai és tüzérségi fegyverzetért felelős vezetője vesztette életét, írja a The Guardian híradása nyomán az Index. A beszámolók szerint a jármű a sofőrrel együtt robbant fel. Nem sokkal később Moszkva délnyugati részén egy másik autóba rejtett robbanó szerkezetet is találtak, amelyet a hatóságok ellenőrzött körülmények között megsemmisítettek. Az orosz-ukrán háború kezdete óta megsokasodtak az orosz vezetők elleni merényletek. Az akciókért olykor vállalja a felelősséget az ukrán titkosszolgálat, máskor viszont a Kreml vádolja meg Kijevet.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
5: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Jönnek még a hozzászólások a Traffic Box témát érintően, mégpedig rossz tapasztalatokról is beszámolnak a hallgatóink.
1: Hogy az
0: nem lett annyira jó, mert valaki azt írja, hogy nálunk is került ki Traffic Box pár éve. Az első hetekben mindenki lassított, aztán rájöttek, hogy nem mindig van benne kamera, és visszatért a gyorshajtás. De hát ez a lényeg a Traffic Boxnak, nem?
1: Jézus,
0: tehát, hogy nem tudod, hogy van benne, de attól még lassan mész, mert lehet, hogy benne van. Tehát
1: azért maradjunk egyből, hogy ez feltételezik.
0: Hát ez olyan, mint az orosz rulett, hogy így, te nem, hogy
1: az.
0: Kész, ennyi.
1: Az. Hát ez fizessen sokat.
0: A doboz előtt fékeznek, utána pedig ugyanúgy rálépnek a gázra, én nem látom, hogy hosszú távon megoldaná a problémát.
1: Én meg azt gondolom, hogy csak mégis, amit mondott Norbi az előbb, igaza van, szerintem ez egy ilyen, vegyük úgy, hogy egy edukációs folyamat.
0: Igen? Igen,
1: én azt gondolom, hogy szépen lassan meg el lehet jutni oda, hogy akkor most mi a tőknek, tehát, hogy mit érek azzal, ha egy gázfröccsöt adok rövid távon, aztán megint nem, aztán, szóval szerintem teljes fölösleges, meg lehet azt tanulni, jól alkalmazni, és megtanulni.
0: Nálunk a lakók azt várták, hogy kevesebb lesz a forgalom, de ebből semmit nem érezni, ugyanannyi autó jár át a településen. Hát de most attól...
1: Ez szerintem mindegy is.
0: Hát de most attól, érted, de...
1: Nem fognak egy útvonalat elkerülni, igen. A Traffic Box.
0: Tehát nem azért, hogy kevesebb autó menjen, hanem ugyanannyi autó menjen, de lassabban. Igen. Tehát, hogy igen, az emberek egy része úgy érzi, hogy csak figyelik és büntetik őket, emiatt inkább ellenőrzést vált ki a rendszer.
1: Uh-huh. Na, hát ők ezek, akik...
0: A félnek a Traffic Boxtól, és a stresszel.
1: Félnek, meg még rohadjan is meg az, aki ezt így kitette, és ki akar pénzt keresni rajtuk. Ők azok szerintem, akik ezt véleményezték.
0: De igen, de egyébként meg máshoz nem tudsz nyúlni, Nóri. Tehát, hogy nem tanulunk, nem érdekel minket, nem foglalkozunk vele. Nekem a közlekedésben például Nógrád vármegyében az a halálom, amikor közúton mész, két település között 70-ekkel megy előttem, 70-80 van, és mehetné egyébként 90-en nyugodtan, vagy mondjuk 95-tel, mert azt mondjuk belefér, és amikor beérsz mondjuk egy ságújfalú táblánál, akkor meg 65.
1: Igen,
0: de most akkor tartja ugyanúgy a 65-70-et, miközben ugye ott, te érted, és
1: én
0: ilyenben
1: értem,
0: egy csomó
1: abszolút
0: van, és ezek a legrosszabbak, hogy mész, és pont nem tudod kikerülni rendesen, megelőzni, mert pont olyan a dinamikája az egész, nem tudsz.
1: Pont annyira veszélyes,
0: és akkor beér, és ugyanúgy tartja 65-75.
1: A túl lassú közlekedő is pont annyira veszélyes tud lenni, mint a nagyon gyorsan hajtó is.
0: Mindegy, az olyan, hogy pont az ilyeneket fogják szerintem a Traffic Boxok kizárni. De én majd tulajdonképpen kíváncsi leszek akár a Bercel, Magyar Nándor, Mohora vonalon is a... De
1: mondjuk Bercel volt azért még az út annyira, nem? Utóbb, amikor arra jártam, nem a, volt annyira
0: szuper. Nem is tudom, hogy másik oldalra akarták föltenni, de kíváncsi leszek majd a lakosok véleményeire.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Minden hónapban óriási akciók.

0: Erotika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
9: Jöhet az első szám.
8: Jake Gyllenhaal.
9: Kettes szám.
8: Henry Cavill.
10: Táv. Radjunk neki! Csalódjuk el!
8: Szürke zóna. A mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Szelektíven szuper. Még nem vett át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
14: 9 óra van.
11: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utca teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőr dandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. Ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az Országos Rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól. Továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki. Dr. Rafael Károly 2026. június 7-én hunyt el. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai közleményükben fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot, a számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanú kihallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bank számla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. Miután kedd este 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarország gyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis- és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele, szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel, szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordítható. Ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása.
14: Melegben hideg, hidegben meleg.
15: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
14: Minden, ami klíma.
16: Időjárás.
14: Időjárás.
2: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
14: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
17: Nyékiautóház.hu.
14: Közlekedés.
16: Közlekedés.
2: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most indítjuk a napot. Start menü.
18: Start menü.
14: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
16: Megapon.
18: Nagyot szól.
19: Elmúlt 9 óra, 3 perccel, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, folytatjuk a csütörtökünket. Jó?
20: Igen, jó. Meg mindjárt hétvége.
19: Ez az olyan vagy, mint Karvasan jönnek, a csütörtök az meg kis péntek.
20: Ez, igen, így van. Na, látod,
19: imádja a csütörtököt, mert hogy holnap péntek van. Na, szerintem talán, igen, amennyi imádja a pénteket, talán már holnap el is indítom a reggelt. De most még Varga Bíró Tamás jön, mert hogy ugye itt még a 9:30 hírek előtt a kék halál ideje jön el, úgyhogy a dalok után majd hallgass. Sátok őt is.

0: Tegnaphoz képest hasonló szellemben folytatjuk a kék halált. Ma is jó rádiózást kívánunk mindenkinek, Varga Bíró Tamás megérkezett. Jó reggelt!
1: Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak is, az ausztráliai Mount August. Egy hegy. Megnézheted, ott van a Mount August. De nem hegy. 701 méter magas, és egyetlen egy szikla. Képzeld el.
0: Ez jól hangzik.
1: Nagyon jól. Mit tudott volna ebből kifaragni Michelangelo? Nem például?
2: Egy nagyon nagy Góliát.
0: Nagyon nagy
1: Góliát. Nagy Góliátot, és akkor a Dávid meg ott a kis észébe kararai fehér márványból, a kis csórikám, mert ugye az még ebben a méretben is elég drága, ami hát meglehetősen nagy szobor. Dicsekvés nélkül állíthatom, hogy én láttam Firenzében a Dávid másolatát.
0: Igen, ezt tettem.
1: Ami az Uffiziben ott előtte van kiállítva. Azon csóró, vélhetőleg kelet-közép-európai turisták számára, akik nem engedtetik meg a sos belépőt, és akkor így jó dolog. Ugye ez olyan, mint Ausztriában a minimundusz, ugye nincs pénzed elmenni Párizsba, New Yorkba, ilyesmi, ott egy az egyben láthatod a szabadságszobrot, meg a Eiffel-tornyot, meg a Vittor, Széchenyi Ferde-tornyot, minden, picibe az igaz, de akkor is, hogy sétálhatsz köztük. Szerintem egy tök jó dolog. Legalább annyira jó dolog, mint a laktózérzékenyek számára a növényi alapú tejtermék. Ugye? Csak az...
0: Én kóstoltam.
1: Van a közhirdelem, hogy ez 100%, tehát hogy minden stimmel, íztől kezdve, stb. De ha rájöttek, és egyre több ilyen, hogy is mondjam, kutatást támasztja alá, hogy bizony a tápérték profil tekintetében a tejtermékeknek, a tejnek magának nem felelnek meg ezek a szerek. Úgyhogy...
0: És ezeket italnak hívunk, nem is lehet.
1: És ezeket italnak, hát nem lehet tejnek hívni, hát mit? Megfejed a rizst?
0: Igen, ugye, viszont...
1: Abból van a rizs tej. Viszont... Hát annak a rizsnek nincsen emléke.
0: Én egyre többször hallom azt, hogy
1: laktózérzékeny.
0: Nem, hogy nem kell tej a szervezetünknek.
1: Nem kell.
0: Tehát, hogy
1: nem kell.
0: Nem olyan.
1: Például ehetsz izét is, hülye gyerek, rizsberist. Te azt hogy iszod? Hogy a tejben, nem. Szereted a tejberist? Én tudom, hogy nem úgy kell tej. A tejberist. Nem szereted a tejberist. A tejbegrészt se. A madártejet se.
0: Azt mondjuk igen.
1: Na,
0: de a tejbegrészt.
1: És akkor visszajönnek ezek az vizelet, vagy
0: visszajönnek ezek az óvodai, meg ilyen iskolai menzások, és akkor tudod, hogy fogod, és akkor a kakaói összekevered, és akkor úgy néz ki, mint a nem tudom én.
1: Igen, az úgy jó. Két iskola létezik egyébként, az egyik a precíz, akkurátus, én szerintem ezekből lesz a szociopata tömeggyilkos, azok csak úgy szedik le oldalról, úgyhogy nem keveredik össze a porcukros kakaós rész magával a rizssel, illetve a grízzel, és van az összekeverős, a kutyulós, azok olyan szóval jó szakmunkások. Ugye, de hát akkor kik a zsenik, ugye, megmondom én neked, például én, aki elkezdi akkurátusan enni, majd végül bedurvul, és összekeveri. Tehát a kevert szisztéma hívét. Képviselem.
0: Egy jó kevert.
1: Híveit, egy jó kevert, ugye? Istenem. Miért jutottak erről eszembe a kőművesek? Nem tudom. Szóval nem, tehát, hogy akár mandulatej, akár kókusztej, akár mit tudom én. Múltkor valaki csinált, azt mondja, hogy és most megmutattam, hogy lehet pitypang mézet csinálni. Hát én leginkább úgy tudtam ezt, hogy a méhecske rászáll a pitypangra, kiszedi a cuclit, azt akkor beviszi, azt megcsinálja odahaza magának a belibe, de nem. Áztatta a pitypangot forró vízbe, megáztatta.
0: Te a lesztem.
1: Tele szorintott a
0: cukorra.
1: Egy kiló cukorra. Hallod, olyan egészséges lett, hogy az egy inzulinrakéta, mint tudom én, tehát, hogy ilyenek, tehát, hogy oké, hívjad kutyulmánynak, vagy mit tudom én, de ne hív tejnek, meg ne hív méznek, tehát hello, szójahús. Mi? He.
0: Igen.
1: Nincs olyan, hogy szójahús. Na tessék, levágod a babot? Babvágás, vagy
0: babvágás.
1: Hónap vágunk, babot hajnalba fölkelünk.
0: Szója,
1: ugye? Hát igen, drága Hofi.
0: Igen.
1: De emiatt mondjuk nem kell kiugrani az ablakon, hogy esetleg valaki nem szereti ezeket, vagy túlságosan szereti, de nem tudja megenni, szóval nem kell úgy viselkedni, mint az a végző fizika szakos MIT-s hallgató 1998-ban.
0: Aki mit csinál?
1: Aki a nagy előadó teremben a három táblás rendszeren hosszasan levezette, hogy ő a második emelet, vagy a 15. emeleti tanterem ablakából, ha kiugrik, nem fog meghalni. Majd kiugrott.
0: És meghalt.
1: Meghalt. Igen, tehát a bizonyítás jó volt,
0: igen,
1: de a gyakorlati, tehát az elméleti bizonyítás jó volt, de a gyakorlati nem. Van ilyen, van ilyen. Ne csináltok ilyeneket. Ne csináltok ilyeneket. Amúgy is miért tanultok fizikát?
0: Én nagyon-nagyon rossz voltam fizikából.
1: Na hát ez az.
0: Tehát, hogy,
1: de várjál, a legtöbb fizika tanár nagyon rossz fizikából.
0: Nem tudom. Tehát
1: mert nem tudja tanítani.
0: Nagyon szenvedtem vele, még a műszakin is. Tehát, hogy ott aztán brutális dolgok. Amikor bejön az áramlás technika, azért meséltem azt neked, hogy...
1: Persze.
0: Hogy 400 persze. oldal, és hogy...
1: Igen.
0: Még a Bernoulli egyenlet még...
1: Az áramlás technikája 400 oldal, de nem olyan jó a flow-ja. Micsoda faza. De a Kurinczi tanár úr, aki nekünk tanította a fizikát, azon a módszerem volt, hogy maga elé motyogott szinte nem hallható hangtartományban, mert úgy is tudta, hogy semmit nem értünk belőle. De hát ő becsületes ember volt,
0: látta
1: az anyagot, maga elé motyogva, nem törődtünk mi azzal, hogy ő ott van, ő sem azzal, hogy mi ott vagyunk. Nagyon ügyesek voltunk, aranyosak voltunk, keresztrejtvényt fejtettünk, kártyáztunk, olvastunk, kajáltunk, ő pedig járkált a padsorok között és megcsinálta ezt. Esély nem volt arra, hogy ott valaki kiemelkedő fizikus lesz, hiszen akkor mondjuk a Balasiba ment volna, nem a Szántóba, ahol ugye én töltöttem a éveimet. Na kérem szépen!

0: elképzeli, tehát ilyen mondja pöszölőnyi kis képecskéről van szó. Másodszor például képes arra, hogy ellopják, addig nagyon-nagyon látogatott, ellopják, és a helyét többen látogatták. Ez volt egy korábbi...
1: Igen, beszéltünk róla.
0: A Mona Lisa-nál már csak a Mona Lisa helyét nézték meg többen.
1: Ott volt, onnan lopták
0: el. Ott volt. Illetve hát ugye nem feledkezve meg Vitéz, most már így kell mondani, mert kapott egy ilyen címet, nem tudom, hogy miért, Vitéz Varga Viktor énekesünkről, aki ott ugye önálló performanszal szórakoztatta a népet, és hát a biztonsági őröket innen is elnézést kérve érte. A T-Rex közelebb élt az emberek korához, mint a Stegosaurus korához. Ez milyen? Más földtörténeti korban éltek. Tehát amikor így, és tudod miért veszélyes ez?
1: Igen. Mert
0: gyerekkorunktól becsapnak minket. A háttérhatalom gyerekkorunktól kezdve becsap minket a földtörténeti korokkal kapcsolatban. Odaadja nejlonzacskóba ömlesztve a műanyag játékokat, őslényeket, amiben van Stegosaurus és Tyrannosaurus Rex, és nem éltek együtt. Tehát ezzel az erővel már egy kardfogó tigrist is bele lehetne tenni. És Varga Viktort, vagy nem tudom. Akárki.
1: Én dinós voltam.
0: Én csináltam neki küzét és őslénybarkot. Meg ilyeneket. Még csak 30 éves voltam. Nem, az még jóval előtte volt. Még nem volt a izé, nem volt még ez a izé a...
1: Jurassic
0: Park még nem volt, sőt, én még egyébként Őslény Park néven olvastam ezt könyvbe. És a könyvnek a hátulján oda volt írva, hogy ebből filmet fogok csinálni. Steven Spielberg. Komolyan.
1: Wow.
0: Komolyan. És pár évvel később meg is csinálta, tehát, hogy szava hihető volt. Tehát, kedves játékgyártók, ne csináljatok messze velünk, jó? Tehát Stegosaurus és T-Rexet ne pakoljatok egy csomagba, mert az nagy gond. Én nem tudtam, hogy miért volt ilyen
1: rossz volt
0: ilyen
1: a csapat.
0: Ilyen hátalmazó gyerekkorom.
1: Ezért, mert akkor itt
0: és hát ezért. Kész, kiderült. Elszúrták az életemet.
1: Igen. Ciceratops, azt bírtam, azt is valóciraptorok.
0: Igen, jó voltak ezek.
1: És akkor tudtunk ott
0: menetelni. Gyerekek voltunk, mikor ezekkel játszottunk.
1: Igen. Szép is volt ez.
0: Istenem.
1: Na, jó van. Meg vagyunk?
0: Meg vagyunk amúgy. Köszönöm kérdést.
1: Jó, akkor a hírekkel folytatjuk. Holnap találkozunk.
0: Alig várom. Szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcán, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja ki. Kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőr dandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. Ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az országos rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól. Továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki. Dr. Rafael Károly 2026. június 7-én hunyt el. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai közleményükben fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló keresett

0: ölte meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltse le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot. A számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúkihallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bankszámla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. Miután kedd este 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarországgyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele: szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel: szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordítható. Ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Elbúcsúzunk, kedvesek, véget ért a 2496. adás. Most elkezdünk sakkozni, akkor tényleg itt lesztek, amikor majd a
2: hát 2500? Én már nem tudom, Ádám, de én teljes extázisban vagyok, vagy sokkot kapok, ha
1: nem. És félsz, hogyha nem lesz itt a
2: 2500. Abszolút, de tényleg.
1: Ahol egyébként semmi nem fog történni az ég egyet a világon, de hát legalább az érzés...
2: Az egy szomorú dolog, de hogy... mindegy, elengedném már azt is.
1: De egyébként lehet, hogy pont itt lesztek.
2: Mindegy,
1: ezt majd megmenedzseljük majd adáson kívül, így van. Na, édesek, köszönjük szépen a mai napot is. Jön René, egészen délután 4-ig, úgyhogy őt hallgassátok. Mi pedig búcsúzunk, de előtte még jön egy passziánsz. Karinti Frigyesnek egy kis mondandójával zárunk mégpedig.
2: Az emberek rosszul mérik az időt, egyetlen mérték van, az az átélés sebessége.
1: Ha már trafiboxoztunk.
2: Nagyon jó, Karinti tollából.
1: Így van. Na, úgyhogy akkor nagy tas mindenkinek, és akkor szevasztok, hello, hello mindenki.
2: Hello.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zlotyi és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Egy ismeretlen tettes által elkövetett veszélyes cselekmény miatt indított nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság, miután autógumik kerültek a vasúti sínek közé a Mátra-Verebély megállóhely és Nagybátony közötti szakaszon. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításához. A rendelkezésre álló adatok szerint március 12-én csütörtökön kora délután valaki több autógumit helyezett el a nyílt vasúti pályatest sínszálai közé. A cselekmény a Bátony Terenye térségében található vasúti szakaszon történt, és közvetlenül veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát, valamint a vonaton utazók életét, illetve testépségét is. Ezt Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője közölte. A nyomozók arra kérik a lakosokat, hogy akik az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek személyesen, vagy tegyenek bejelentést telefonon. Véget ért a Mozdulj Gyarmat májusi kihívás, melynek során a résztvevők összesen 3618 kilométert teljesítettek a balassagyarmati atlétikai pályán. A szervező közlése szerint ezzel a teljesítménnyel a futók jelképesen körbefutották Magyarországot, majd a második kör során egészen Makó térség jutottak el. A kihívás hivatalos eredményhirdetését és a nyeremény sorsolást június 12-én pénteken rendezik meg a Mozgás Éjszakája program keretében. Ekkor vehetik át emléklapjukat mindazok, akik sikeresen teljesítették a vállalt félmaratoni vagy maratoni távot. A rendezvényen sorsolják ki a vállalt félmaratoni és maratoni távot teljesítők között az összesen 150.000 forint értékű sportruházati vásárlási utalványokat is. A pénteki eseményen az is kiderül, hogy a futók szavazatai alapján melyik helyi, gyermekekkel foglalkozó civil szervezet részesül az önkormányzat által felajánlott 150.000 forintos támogatásban. Csak nem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot. A számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúki hallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bank számla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. Autóba rejtett pokolgép végzett egy magasrangú orosz katonai vezetővel a Moszkva melletti Balasia városában szerdán. Orosz sajtóértesülések szerint a robbanásban Damir Davidov tábornok, az orosz védelmi minisztérium rakétai és tüzérségi fegyverzetért felelős vezetője vesztette életét, írja a The Guardian híradása nyomán az Index. A beszámolók szerint a jármű a sofőrrel együtt robbant fel. Nem sokkal később Moszkva délnyugati részén egy másik autóba rejtett robbanó szerkezetet is találtak, amelyet a hatóságok ellenőrzött körülmények között megsemmisítettek. Az orosz-ukrán háború kezdete óta megsokasodtak az orosz vezetők elleni merényletek. Az akciókért olykor vállalja a felelősséget az ukrán titkosszolgálat, máskor viszont a Kreml vádolja meg Kijevet.
3: Időjárás.
7: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
3: Közlekedés.
7: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
4: Nagyon szól.
8: Kirakat a műsor, amiben ma is minden benne lesz. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, és már is kezdünk a Nikotin című slágerrel, jön Tóth Roland és Ali, majd a Monkri folytatja a Love Somebody-val, illetve itt lesz a TNT és az Ébren álmodtunk című megaslágerével. Tartsanak velem, még egyszer szép napot mindenkinek, valamint jó munkát!

a meglos slágerek között recept rovat, benne pedig túrós muffin, amelynek a tésztájába vanília is kerül, ettől lesz még finomabb. Már is mondom a receptet, hozzávalók 12 darabhoz. 30 deka liszt, 25 deka túró, 20 deka cukor, 10 deka vaj, 2 tojás, 2 teáskanál vanília aroma, 1 citrom reszelt héja, 1 csomag sütőpor, 1 deci tej és 1 csipet só. A tojást a cukorral keverjük habosra, ha a térfogata megnőtt, a színe pedig szinte kifehéredett, adjunk hozzá puha vajat, a vanília aromát, a reszelt citromhéjat, a villával áttört túrót és 1 csipet sót. A lisztet keverjük el a sütőporral, és több részletben a tejjel felváltva adagoljuk a túrós részhez. Osszuk el a masszát a muffin tepsi kivajazott vagy vajjal kikent mélyedéseiben. Ne töltsük tele a helyeket, mert a muffinok sütés közben még nőni fognak. 180 fokos sütőben 20 perc alatt el is készülnek. Ez volt a túrós muffin receptje. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: az íz.
1: A következő meg a sláger a mai ünnepelteknek szól. Nagyon boldog születésnapot kívánok mindazoknak, akik június 11-én születtek, illetve sok boldogságot a Barnabásoknak, a Pauláknak és a Roxánáknak. A Barnabás arameus eredetű bibliai név, jelentése a vigasztalás fia. A Paula latin Paulus férfi név női párja, kicsi kis termetű. Persze görög eredetű név latinos formája a Roxán a Nagy Sándor feleségének a neve volt, világost ragyogót jelent. Szóljon tehát a következő megasláger a mai ünnepelteknek.

minden idők legnagyobb slágerei között menüajánlóval megyünk tovább a kirakatban. A mai napon Balassa gyarmaton a Schweig vendéglőben az ebéd fahéjas almakrémleves, csontleves, sertésszelet péknémódra burgonyapürével, aszalt paradicsommal töltött sertéskaraj, jázmin rizssel. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat gombakrémleves, tyúkhúsleves, töltött natur csirkemell sonkával és balkáni sajttal, rizssel hasábbal salátával, pacalpörkölt házi párolt knédlivel, epergombóc mákkal vagy édes morzsával szórva, grillezett camembert steak burgonyával áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Hírakat, a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A balassagyarmati speciál óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óra X-er balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
5: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
2: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
4: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Az emberek elepednek az igazságért.
9: Az emberi faj nem lesz képes elfogadni.
10: Rendezte Steven Spielberg.
11: Mit loptál el?
12: Titkokat.
11: Mit akarsz csinálni?
12: Leleplezem az egész világnak.
9: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
12: Ez a terv.
13: 3, 2.
14: Ez a leleplezés napja.
6: A leleplezés napja a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter, erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a tiszavirágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzása megszokottnál korábban kezdődött. A tiszavirág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztul. A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint, olvasható a polisz.hu oldalon. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja a kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Legalább 12 embert mészárolt le egy csapat fegyveres a Dél-afrikai köztársaságban Johannesburg térségében, az egyik nyomor negyedben, írja a BBC News. A rendőrség szerint egy fehér Toyota kis buszból ugrott ki legalább 10 fegyveres a közeli benzinkútnál. Majd két irányból megközelítve a helyszínt, tüzet nyitottak a járókelőkre, mielőtt ugyanazzal a járművel elhagyták volna a helyszínt. A 12 halott mellett 9-en megsebesültek a támadásban, melynek indítéka egyelőre ismeretlen. Egyébként a Dél-afrikai köztársaságban az egyik legmagasabb a gyilkosság ráta a világon. Egy nap átlagosan 60 embert ölnek meg.
1: Időjárás.
3: Időjárás.
15: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
1: Közlekedés.
15: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
13: Indul az újabb óra, ez a kirakat programajánlóval kezdünk. Ha még nem döntötték el, hogy mivel töltsék a hétvégét, akkor már most érdemes beírni a naptárba egy különleges nógrádi programot. Június 13-án szombaton rendezik meg Bérvirágos pusztán a jubileumi 10. Palóc Fesztivált és a 8. Palócföldi Betyár találkozót. A rendezvény az elmúlt években Palócföld egyik legnagyobb hagyományőrző eseményévé vált, amely évről évre egyre több látogatót vonz Nógrád vármegyéből, az ország különböző részeiről, valamint a Felvidékről is. A fesztivál középpontjában a palóc hagyományok, a népi kultúra és a betyárvilág áll. A szervezők célja, hogy bemutassák és továbbadják azt a gazdag örökséget, amely már évszázadok óta meghatározza a palóc közösségek életét. A program ugyanakkor nem csak a hagyományokról szól, hanem az összetartozásról, a közösségi élményekről és a kulturális értékek megőrzéséről is. A festői környezetben található virágos puszta ezen a napon ismét a palóc kultúra találkozó helyévé válik. A helyszín az Andezit Hotel virágos puszta lesz, ahol egész nap változatos kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A jubileumi rendezvény háziasszonya és műsorvezetője Geszti Glória színésznő lesz, de ott lesz Palócország ismert vőfénye Major József is, aki szintén aktív szerepet vállal a programokban. Tehát még egyszer, június 13-án szombaton 10. Palóc Fesztivál és 8. Palócföldi Betyár találkozó Bérvirágos pusztán. Egy egész napos utazás a palóc hagyományok, a népi kultúra és a közösségi élmények világába.

drága slágerek között horoszkóp robot a kirakatban. Kedves Kosma különösen energikusnak érezheti magát, és könnyen kezdeményez új dolgokat. Érdemes azonban odafigyelnie arra, hogy ne legyen túl türelmetlen másokkal. A mai nap a stabilitásról és a megfontolt döntésekről szól a bika számára. Pénzügyekben érdemes óvatosnak lennie, de egy jó ötlet hosszabb távon kifizetődő lehet. Kedves ikrek, kommunikációs készsége ma kiemelkedő, ideális nap beszélgetésekre, tárgyalásokra vagy új kapcsolatok kialakítására. Kedves rák, érzelmileg érzékenyebb lehet a szokásosnál, jó alkalom ma arra, hogy kicsit visszavonuljon és feltöltődjön. Ami az oroszlánt illeti, ma a reflektorfénybe kerülhet, akár a munkahelyén, akár magánéletben. Használja ki ezt az időszakot, de maradjon alázatos. Kedves szűz, rend és rendszer iránti igényem a különösen erős. Ideális nap szervezésre, tervezésre. Ügyeljen arra, hogy ne legyen túl kritikus önmagával vagy másokkal. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

Folytatjuk tovább horoszkóp rovatunkat, a kirakatban jön a mérleg. A harmónia keresése ma meghatározó lesz. Kapcsolataiban békét teremthet, ha nyitott és őszinte. Kedves Skorpió, intenzív érzelmek jellemezhetik a napját, hallgasson a megérzéseire, mert most különösen élesek, egy titok vagy rejtett információ napvilágra kerülhet. Ami a nyilast illeti, kalandvágy és kíváncsiság hajtja ma, ideális nap tanulásra, utazás tervezésére, vagy új tapasztalatok szerzésére. Kedves Bak, felelősségteljes hozzáállása ma meghozza a gyümölcsét. Munkahelyi ügyekben előrelépés várható. Ne feledkezzen meg a pihenésről sem. Jön a vízöntő, kreatív ötletei ma különösen értékesek lehetnek. Ne féljen kilépni a megszokott keretek közül, egy baráti beszélgetés inspiráló hatással lehet önre. Végül a halak empátiája és intuíciója ma igen erős, segíthet másoknak, de ügyeljen arra, hogy saját igényeit se hanyagolja el. Egy művészi vagy kreatív tevékenység feltöltheti a napját. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig zene.

Minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. A mai napon Balassagyarmaton a Schweik vendéglőben az ebéd fahéjas almakrémleves, csontleves, sertésszelet péknémódra burgonyapürével, aszalt paradicsommal töltött sertéskaraj, jázmin rizssel. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat gombakrémleves, tyúkhúsleves, töltött natur csirkemell sonkával és balkáni sajttal, rizssel hasábbal salátával, pacalpörkölt házi párolt knédlivel, epergombóc mákkal vagy édes morzsával szórva, grillezett camembert steak burgonyával áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
5: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kovári út 14. nyekiautohaz.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Dél van.
2: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. június 11-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja a kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Egy ismeretlen tettes által elkövetett veszélyes cselekmény miatt indított nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság, miután autógumik kerültek a vasúti sínek közé a Mátra-Verebély megállóhely és Nagybátony közötti szakaszon. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításához. A rendelkezésre álló adatok szerint március 12-én csütörtökön kora délután valaki több autógumit helyezett el a nyílt vasúti pályatest sínszálai közé. A cselekmény a Bátony Renye térségében található vasúti szakaszon történt, és közvetlenül veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát, valamint a vonaton utazók életét, illetve testépségét is. Ezt Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője közölte. A nyomozók arra kérik a lakosokat, hogy akik az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek személyesen, vagy tegyenek bejelentést telefonon. Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőrdandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az Országos Rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól. Továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki. Dr. Rafael Károly 2026. június 7-én hunyt el. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai közleményükben fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Véget ért a Mozdulj Gyarmat májusi kihívás, melynek során a résztvevők összesen 3618 kilométert teljesítettek a balassagyarmati atlétikai pályán. A szervező közlése szerint ezzel a teljesítménnyel a futók jelképesen körbefutották Magyarországot, majd a második kör során egészen Makó térség jutottak el. A kihívás hivatalos eredményhirdetését és a nyeremény sorsolást június 12-én pénteken rendezik meg a Mozgás Éjszakája program keretében. Ekkor vehetik át emléklapjukat mindazok, akik sikeresen teljesítették a vállalt félmaratoni vagy maratoni távot. A rendezvényen sorsolják ki a vállalt félmaratoni és maratoni távot teljesítők között az összesen 150 ezer forint értékű sportruházati vásárlási utalványokat is. A pénteki eseményen az is kiderül, hogy a futók szavazatai alapján melyik helyi, gyermekekkel foglalkozó civil szervezet részesül az önkormányzat által felajánlott 150 ezer forintos támogatásban. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot, a számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúkihallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bankszámla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. A balassagyarmati Palóc Farkasok csapata nyerte a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságot, amit nagy előnnyel ért el. 58 ponttal végzett az élem. Mögötte csak 43 ponttal tudott második helyet szerezni a Dejtár, míg harmadikként a Patak csapata zárt. A góllövő listán mégsem a balassagyarmati csapat brillírozik. A legtöbb találatot a nőtincs játékosa Fuchs Gergő szerezte, 33-szor talált a hálóba.
0: Időjárás.
7: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
2: Közlekedés.
7: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
2: Nagyon szól.
8: Indul egy újabb óra, jó étvágyat kívánok mindenkinek, a déli hírek után járunk, és már is pörögnek tovább a slágerek a kirakatban, a Megafonban. Érkezik Max és a Love Me Less, majd Karamell, Rutka Róbert és Beck Zoli zenél, jön a Hajnarnát talál című daluk, valamint ebben az órában hallhatjuk még Juhos Zsófit és Michael McDonaldot is egy-egy dallal. Tartsanak velem egészen délután 4 óráig.

A következő meg a sláger a mai ünnepelteknek szól. Nagyon boldog születésnapot kívánok mindazoknak, akik június 11-én születtek, illetve sok boldogságot a Barnabásoknak, a Pauláknak és a Roxánáknak. A Barnabás arameus eredetű bibliai név, jelentése a vigasztalás fia. A Paula latin Paulus férfi név női párja, kicsi kis termetű. Perzs a görög eredetű név, latinos formája a Roxán a Nagy Sándor feleségének a neve volt, világost ragyogót jelent. Szóljon tehát a következő megasláger a mai ünnepelteknek.

filmajánló rovat a kirakatban, benne pedig egy jó kis thriller Kate Blanchett-tel és Michael Fassbenderrel a főszerepben, ez nem más, mint a Fekete Táska. A Fekete Táska lebilincselő kémdráma két legendás hírszerző ügynökről, George Woodhouse-ról és szeretett feleségéről, Catherine-ről. Amikor a nővel szemben felmerül a hazaárulás gyanúja, George a legnehezebb próbatétellel kerül szembe, el kell döntenie, hogy a házasságához vagy a hazájához lesz-e hű. George Woodhouse a szigorúan őrzött brit nemzeti kiberbiztonsági központ elitügynöke, akinek csak egyetlen gyengéje van. Megingathatatlanul odaadó a felesége iránt. Ő kapja azt az érzékeny és sürgős feladatot, hogy vadássza le az ügynökségbe beférkőzött patkányt, mielőtt az aktiválhatná. A Severus nevű pusztító kiberférget és kap egy listát az 5 gyanúsítottról. Ebből 4 a barátai és egyben a munkatársai a központban, az 5. pedig imádott felesége Catherine, aki a szervezet egyik legbefolyásosabb és legmegbízhatóbb ügynöke. Jó kis film, érdemes megnézni, ez a Fekete Táska.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a Kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
11: Jöhet az első szám.
10: Jake Gyllenhaal.
11: Kettes szám.
10: Henry Cavill.
12: Radjunk neki!
10: Szürke zóna. A mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
16: 13 óra van.
13: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Szendi Hajni.
18: Hírek.
17: Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőrdandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. Ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az Országos Rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól. Továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki. Dr. Rafael Károly 2026. június 7-én hunyt el. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai közleményükben fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. A balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságot, amit nagy előnnyel ért el. 58 ponttal végzett az élem. Mögötte csak 43 ponttal tudott második helyet szerezni a Dejtár, míg harmadikként a Patak csapata zárt. A góllövő listán mégsem a balassagyarmati csapat brillírozik. A legtöbb találatot a Nőtincs játékosa Fuchs Gergő szerezte, 33-szor talált a hálóba. A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a Tisza virágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzása megszokottnál korábban kezdődött. A Tisza virág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyómedrében. Majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztul. A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint, olvasható a polisz.hu oldalon. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Ez volt a focipálya fölé felfüggesztett közvetítőkamera Magyarország-Kazasztán labdarúgó meccs közben. A mérkőzés első fél idejének közepén a tetőszerkezetre erősített drótkötélpályán mozgó kamera kigyulladt, elégett a kábelt, majd mintegy 20 méter magasságból egy oldalvonalra zuhant, közvetlenül a magyar csapat számára kijelölt bemelegítési terület közelében, alig 1 méterre egy ott álló operatőrtől. A játéktérre is jutó romokat a tűzoltók takarították el az ivószünet alatt. Legalább 12 embert mészárolt le egy csapat fegyveres a Dél-Afrikai Köztársaságban, Johannesburg térségében, az egyik nyomor negyedben, írja a BBC News. A rendőrség szerint egy fehér Toyota kis buszból ugrott ki legalább 10 fegyveres a közeli benzinkútnál. Majd két irányból megközelítve a helyszínt, tüzet nyitottak a járók előkre, mielőtt ugyanazzal a járművel elhagyták volna a helyszínt. A 12 halott mellett 9-en megsebesültek a támadásban, melynek indítéka egyelőre ismeretlen. Egyébként a Dél-Afrikai Köztársaságban az egyik legmagasabb a gyilkossági ráta a világon. Egy nap átlagosan 60 embert ölnek meg. Machine Gun Kelly kellemetlen sérülés szenvedett el legutóbbi koncertjén, miután egy látványos színpadi mutatvány nem a tervek szerint alakult. A zenészt a Lost Americana turné Hetfordi állomásán egy tetőről ugrott a közönségbe, ám a rajongók nem tudták megfelelően elkapni, így komoly hátfájdalommal végződött az akció. A 36 éves előadó az Instagram sztoriában árult el, hogy nagyon rossz állapotban van. Elmondása szerint még egy egyszerű mozdulat is nehezére esik. Alig tud felállni, lehajolni vagy tárgyakat felemelni, és a hátát annyira megterhelte az esés, hogy a légzés is fájdalmat okoz számára.
3: Időjárás.
17: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
16: Közlekedés.
17: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
18: Nagyon szól.
20: Indul az újabb óra, ez a kirakat programajánlóval kezdünk. Ha még nem döntötték el, hogy mivel töltsék a hétvégét, akkor már most érdemes beírni a naptárba egy különleges nógrádi programot. Június 13-án szombaton rendezik meg Bérvirágos pusztán a jubileumi 10. Palóc Fesztivált és a 8. Palócföldi Betyár találkozót. A rendezvény az elmúlt években Palócföld egyik legnagyobb hagyományőrző eseményévé vált, amely évről évre egyre több látogatót vonz Nógrád vármegyéből, az ország különböző részeiről, valamint a Felvidékről is. A fesztivál középpontjában a palóc hagyományok, a népi kultúra és a betyárvilág áll. A szervezők célja, hogy bemutassák és továbbadják azt a gazdag örökséget, amely már évszázadok óta meghatározza a palóc közösségek életét. A program ugyanakkor nem csak a hagyományokról szól, hanem az összetartozásról, a közösségi élményekről és a kulturális értékek megőrzéséről is. A festői környezetben található virágos puszta ezen a napon ismét a palóc kultúra találkozó helyévé válik. A helyszín az Andezit Hotel virágos puszta lesz, ahol egész nap változatos kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A jubileumi rendezvény háziasszonya és műsorvezetője Geszti Glória színésznő lesz, de ott lesz Palócország ismert vőfénye Major József is, aki szintén aktív szerepet vállal a programokban. Tehát még egyszer, június 13-án szombaton 10. Palóc Fesztivál és 8. Palócföldi betyár találkozó Bérvirágos pusztán. Egy egész napos utazás a palóc hagyományok, a népi kultúra és a közösségi élmények világába.

minden idők legnagyobb slágerei, nálunk szólnak a Megafonban, könyvajánló robottal megyünk tovább. A Windsori kastély könyvtárosa, egy királyi palota, egy csukott könyv, az árulás, amely nemzedékeken keresztül visszhangzik. Windsor 1940, Sophie Klein titkos küldetést kap, meg kell hiúsítania egy cselszövést. Ezért helyezik a királyi könyvtárba, amely a Windsori kastélyban a hercegnők lakóhelyén található. Amikor kiderül, hogy Windsor is a rossz oldalon áll, Sophie-nak mindent kockára kell tennie, hogy megmentse a leendő angol királynőt. Philadelphia napjainkban. Lacey Jones éppen a nagymamája iratait nézi át, és talál egy rejtélyes levelet rajta a Windsori kastély pecsétjével, vajon hogyan került a családjuk birtokába. Így veszi kezdetét az utazás, amely során Lacey betekintést nyer a királyi rezidencia titkaiba, és örökre megváltozik az élete. Érdemes beszerezni Daisy Wood könyvét, ez a Windsori kastély könyvtárosa.

Podcast Madács Mózes ajánló a Megaslágerek között a kirakatban. A mai napon megnézhetik Balassagyarmaton 2-től és 4-7-től a Backrooms, azaz a Hátsó szobák című horrorfilmet. Világok harca, Mohács, egy dokumentumfilm 2 órától. 2:30-kor vetítik a Varázslatos titokfát. 4:45-től, 17:30-tól és 8-tól egy sci-fi a leleplezés napja. Az Univerzum védelmezői 4 órától, 4-től és 8-tól horrorra akadva. Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma, egy dokumentumfilm 4 órától. Mandalóri és Grogu 3D-ben 17:30-tól. Ádám Almái 6 órától, Miket nem beszélek 8-tól és Szürke zóna szintén 8-tól. Ezek a mai mozifilmek, kellemes szórakozást!

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu.

0: Kollut. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
2: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
2: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
3: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 14 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter, erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a Tisza virágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzás a megszokottnál korábban kezdődött. A Tisza virág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyómedrében. Majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztul. A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint, olvasható a polisz.hu oldalon. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja a kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Legalább 12 embert mészárolt le egy csapat fegyveres a Dél-afrikai köztársaságban Johannesburg térségében, az egyik nyomor negyedben, írja a BBC News. A rendőrség szerint egy fehér Toyota kis buszból ugrott ki legalább 10 fegyveres a közeli benzinkútnál. Majd két irányból megközelítve a helyszínt, tüzet nyitottak a járókelőkre, mielőtt ugyanazzal a járművel elhagyták volna a helyszínt. A 12 halott mellett 9-en megsebesültek a támadásban, melynek indítéka egyelőre ismeretlen. Egyébként a Dél-Afrikai Köztársaságban az egyik legmagasabb a gyilkosság ráta a világon. Egy nap átlagosan 60 embert ölnek meg.
5: Időjárás.
6: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
6: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
0: Nagyot szól.
7: Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. A hírek után már is pörögnek tovább a megaslágerek. Ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Shakira, Rihanna, Can't Remember to Forget You hamarosan itt lesz hallható a Megafonban, de előtte Carly Rae Jepsen zenél, jön a Diszkész, ezelőtt Bonbon Kóstolt Bátran, az órát pedig a Galantis nyitja. Jön a Tell Me You Love Me itt a Megafonban.

életmódrovat a kirakatban vajon milyen problémákon segíthet a gerinctorna, ez a mai témánk. Szerencsére elég sok mozgásszervi panasz kezelésére alkalmas a megfelelő gyógytorna. Nem is hinnénk, hogy egy kis célzott mozgás milyen eredményesen képes enyhíteni, vagy akár megszüntetni a panaszokat. Ha a kezdődő gerincbántalmakkal küszködünk, akkor csupán egyetlen dologra kell odafigyelni, arra, hogy ne hagyjuk abba a mozgást, amint egy kicsit jobban érezzük magunkat, mert a fájdalom sajnos visszatérhet. Helytelen testtartásunk vagy gerincünk egyoldalú terhelése miatt évek alatt alakulnak ki azok a panaszok, amelyek megkeseríthetik az életünket. Szóval néhány hét rendszeres tornával még nem tudjuk meg nem történtét tenni az elmúlt éveket, viszont tartós javulást hoz, és panaszmentességhez is juthatunk, úgyhogy érdemes gyakorolni. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy milyen pozitív hatásai vannak a gerinctornának, de előtte zene.

0: A Gerinc torna pozitív hatásaival folytatjuk tovább a kirakatot. Enyhíti a hátfájdalmakat, ez elég evidens, hiszen éppen ez az, amiért mi is elkezdjük a Gerinc tornát, már néhány alkalom után tapasztalhatunk akár jelentős javulást is. Elősegíti a helyes testtartás kialakítását. Nagyon sok embernek problémái vannak a megfelelő tartással. Nehéz eldönteni, hogy a tartáshiba a hátfájás oka, vagy inkább a következménye. Ez igen változó. Van, akinek a rossz tartás miatt fáj a háta, de olyanok is vannak szép számmal, akik a fájdalom miatt nem tudják magukat megfelelően tartani. A helyes testtartás kialakításában is segíthet a gerinctorna, illetve abban is segít, hogy fejlődjön az egyensúlyérzékünk. Az egyensúly egy nagyon fontos képességünk, és elvesztése vagy csökkenése sok problémát okozhat. Mint minden torna, a gerinc torna is javít az általános állapoton, illetve az erőnléten. A rendszeres mozgás nagyon fontos az egészség megőrzése szempontjából is, a gerinc torna pedig nagyon jól átmozgatja a testet, és segít a krónikus fájdalmak megszüntetésében.
1: Magam vagyok, magam kívül.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: hírek, időjárás, közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óraikszer balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
5: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
2: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
4: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Az emberek elepednek az igazságért.
9: Az emberi faj nem lesz képes elfogadni.
10: Rendezte Steven Spielberg.
11: Mit loptál el?
12: Titkokat.
13: Mit akarsz csinálni?
12: Leleplezem az egész világnak.
14: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
12: Ez a terv.
15: Három, kettő, egy.
16: Ez a leleplezés napja.
6: A leleplezés napja a mozikban.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
17: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
18: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Miután kedd este 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarországgyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele, szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel, szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordítható. Ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter, erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a Tisza virágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzás a megszokottnál korábban kezdődött. A Tisza virág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyómedrében. Majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztul. A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint, olvasható a polisz.hu oldalon. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Machine Gun Kelly kellemetlen sérülés szenvedett el legutóbbi koncertjén, miután egy látványos színpadi mutatvány nem a tervek szerint alakult. A zenész a Lost Americana turné Hetfordi állomásán egy tetőről ugrott a közönségbe, ám a rajongók nem tudták megfelelően elkapni, így komoly hátfájdalommal végződött az akció. A 36 éves előadó az Instagram sztoriában árult el, hogy nagyon rossz állapotban van. Elmondása szerint még egy egyszerű mozdulat is nehezére esik. Alig tud felállni, lehajolni vagy tárgyakat felemelni, és a hátát annyira megterhelte az esés, hogy a légzés is fájdalmat okoz számára.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
13: Időjárás.
3: Időjárás.
18: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
13: Közlekedés.
18: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
11: Nagyot szól.
0: Békörmetés, Rice Lewis itt a Megafonban érkezik már is a Good Feeling, indul egy újabb óra Rédei Reni a mikrofonnál, utána következik Szigala és Rita Ora You For Me című megaslágerükkel, és itt lesz Jessie G is az I Want Love című dalával, és hamarosan utazni is fogunk, tartsanak velem!

Utazzunk egy picit gondolatban nagyvilágrovattal, folytatjuk a kirakatot, ha Párizs művészeti arcát szeretnénk felfedezni. Az egyik legkülönlegesebb helyszín kétségtelenül a Musée d'Orsay. Az egykori pályaudvarból kialakított múzeum már önmagában is lenyűgöző látvány, hatalmas üvegcsarnoka és ikonikus órája azonnal visszarepít mindenkit a 19. század végének világába. A gyűjtemény az impresszionizmus és a posztimpresszionizmus aranykorát mutatja be. Itt találkozhatunk olyan mesterek műveivel, mint Monet, Degas vagy Van Gogh. Azoké a festőké, akik gyökeresen megváltoztatták, hogyan látjuk a fényt, a színeket és a hétköznapi élet pillanatait. A Musée d'Orsay különlegessége, hogy nem csak festményeket, hanem szobrokat, fotókat és iparművészeti alkotásokat is bemutat, így egy teljes korszak hangulatát élhetjük át. Ez a hely nem csupán múzeum, hanem időutazás. Egy olyan világba, ahol a modern művészet megszületett. Ha Párizsban járunk, ez a megálló szinte kötelező, egyszerre elegáns, inspiráló és mélyen emberi élményt nyújt. Ez volt a Musée d'Orsay, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

folytatjuk tovább nagyvilág rovatunkat. Párizsban járunk még mindig. Ha a művészet jövője és kísérletező oldala érdekel valakit, akkor irány a Centre Pompidou, amely már kívülről is meghökkentő látvány. A színes csövek, kívülfutó szerkezetek és futurisztikus megjelenés szándékosan szakítanak a hagyományos múzeumi formákkal. A Pompidou központ a kortárs művészet egyik legfontosabb európai fellegvára. Bent Picasso, Kandinsky vagy Duchamp alkotásai mellett egészen friss kísérleti művekkel is találkozhatunk. Installációk, videóművészet és multimédiás projektek várják a látogatókat. Az épület nem csak múzeum, hanem kulturális központ is. Könyvtár, mozi és előadó terek teszik élő pezsgő helyé. A tetejéről pedig az egyik legszebb panoráma nyílik Párizsra. A Centre Pompidou azt üzeni, a művészet nem állandó, hanem folyamatosan változik, és néha bizony meg is lep minket. Ha nyitottak vagyunk az újdonságokra, ez a hely garantáltan inspirál. Érdemes ezt is megnézni, hogyha Párizsban járnak.

0: Megafon az éterben, Megafon az interneten is. Tartsanak velem holnap is, a Kirakatta, Rédei Renit hallották. Nagyon szép napot kívánok Önöknek a továbbiakban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Minden hónapban óriási akciók a

0: Kapka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Megijesztél?
4: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal.
3: OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
5: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
8: Lehet az első szám.
7: Jake Gyllenhaal.
8: Kettes szám.
7: Henry Cavill.
9: Táv. Radjunk neki!
7: Szürke zóna. A mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
14: 16 óra van.
15: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Egy ismeretlen tettes által elkövetett veszélyes cselekmény miatt indított nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság, miután autógumik kerültek a vasúti sínek közé a Mátra-Verebélyi megállóhely és Nagybátony közötti szakaszon. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításához. A rendelkezésre álló adatok szerint március 12-én csütörtökön kora délután valaki több autógumit helyezett el a nyílt vasúti pályatest sínszálai közé. A cselekmény a Bátony terén térségében található vasúti szakaszon történt, és közvetlenül veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát, valamint a vonaton utazók életét, illetve testépségét is. Ezt Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője közölte. A nyomozók arra kérik a lakosokat, hogy akik az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek személyesen, vagy tegyenek bejelentést telefonon. Véget ért a mozdulj gyarmat májusi kihívás, melynek során a résztvevők összesen 3618 kilométert teljesítettek a balassagyarmati atlétikai pályán. A szervező közlése szerint ezzel a teljesítménnyel a futók jelképesen körbefutották Magyarországot, majd a második kör során egészen Makó térség jutottak el. A kihívás hivatalos eredményhirdetését és a nyeremény sorsolást június 12-én pénteken rendezik meg a Mozgás Éjszakája program keretében. Ekkor vehetik át emléklapjukat mindazok, akik sikeresen teljesítették a vállalt félmaratoni vagy maratoni távot. A rendezvényen sorsolják ki a vállalt félmaratoni és maratoni távot teljesítők között az összesen 150 ezer forint értékű sportruházati vásárlási utalványokat is. A pénteki eseményen az is kiderül, hogy a futók szavazatai alapján melyik helyi, gyermekekkel foglalkozó civil szervezet részesül az önkormányzat által felajánlott 150 ezer forintos támogatásban. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot. A számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúki hallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bankszámla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. Autóba rejtett pokolgép végzett egy magasrangú orosz katonai vezetővel a Moszkva melletti Balasia városában szerdán. Orosz sajtó értesülések szerint a robbanásban Damir Davidov tábornok, az orosz védelmi minisztérium rakétai és tüzérségi fegyverzetért felelős vezetője vesztette életét, írja a The Guardian híradása nyomán az Index. A beszámolók szerint a jármű a sofőrrel együtt robbant fel. Nem sokkal később Moszkva délnyugati részén egy másik autóba rejtett robbanó szerkezetet is találtak, amelyet a hatóságok ellenőrzött körülmények között megsemmisítettek. Az orosz-ukrán háború kezdete óta megsokasodtak az orosz vezetők elleni merényletek. Az akciókért olykor vállalja a felelősséget az ukrán titkosszolgálat, máskor viszont a Kreml vádolja meg Kijevet.
14: Időjárás.
16: A kezdeti napos órákat követően borús égbolt lesz jellemző. Szorványos zápor kialakulhat. A csúcshőmérséklet 22 és 24 fok között várható.
17: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
18: Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
16: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
19: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
20: mega jó hangulatban.
21: Megafon, nagyot szól.

0: a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai Szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja a kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő Szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőr dandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. Ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az Országos Rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól. Továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki.

0: programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot, a számláról 4 tranzakció során csak nem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúkihallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bank számla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. Miután kedd este 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarországgyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis- és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele: szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel: szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordítható. Ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása.
1: Közlekedés.
0: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
1: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
3: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
6: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
5: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
6: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
7: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
8: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
9: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
10: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
9: Horizontablak.hu.
11: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
12: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Az emberek elepednek az igazságért.
14: Az emberi faj nem lesz képes elfogadni.
15: Rendezte Steven Spielberg.
16: Mit loptál el?
17: Titkokat.
16: Mit akarsz csinálni?
17: Leleplezem az egész világnak.
14: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
17: Ez a terv.
18: 3, 2, 1.
19: Ez a leleplezés napja.
11: A leleplezés napja a mozikban.
20: Reklámot hallottak.
21: Társadalmi célú hirdetés.
22: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
20: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
23: 17 óra van.
20: Itt a Megafon.
23: A mikrofonnál Szendi Hajni.
24: Hírek.
0: A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai Szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utca teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú-Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja a kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőr dandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. Ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az Országos Rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól. Továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki. Dr. Rafael Károly 2026. június 7-én hunyt el. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai közleményükben fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot, a számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúki hallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bankszámla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. Miután kedd este 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarország gyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele, szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel, szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordítható. Ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása.
2: Közlekedés.
0: Napközben Karancskesziben és Endrefalván, valamint Balassagyarmaton a Fáy utcában, a 22-es úton Ipolyszögnél és a 2-es úton Vácon a Balassagyarmati úton várható trafipax.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
16: mega jó hangulatban.
23: Megafon, nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: reklám.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 18 óra van.
4: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 11-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai Szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja a kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Egy ismeretlen tettes által elkövetett veszélyes cselekmény miatt indított nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság, miután autógumik kerültek a vasúti sínek közé a Mátra-Verebély megállóhely és Nagybátony közötti szakaszon. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításához. A rendelkezésre álló adatok szerint március 12-én csütörtökön kora délután valaki több autógumit helyezett el a nyílt vasúti pályatest sínszálai közé. A cselekmény a Bátony terén térségében található vasúti szakaszon történt, és közvetlenül veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát, valamint a vonaton utazók életét, illetve testépségét is. Ezt Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője közölte. A nyomozók arra kérik a lakosokat, hogy akik az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek személyesen, vagy tegyenek bejelentést telefonon. Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőrdandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. Ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az Országos Rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól. Továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki. Dr. Rafael Károly 2026. június 7-én hunyt el. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai közleményükben fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Véget ért a Mozdulj Gyarmat májusi kihívás, melynek során a résztvevők összesen 3618 kilométert teljesítettek a balassagyarmati atlétikai pályán. A szervező közlése szerint ezzel a teljesítménnyel a futók jelképesen körbefutották Magyarországot, majd a második kör során egészen Makó térség jutottak el. A kihívás hivatalos eredményhirdetését és a nyeremény sorsolást június 12-én pénteken rendezik meg a Mozgás Éjszakája program keretében. Ekkor vehetik át emléklapjukat mindazok, akik sikeresen teljesítették a vállalt félmaratoni vagy maratoni távot. A rendezvényen sorsolják ki a vállalt félmaratoni és maratoni távot teljesítők között az összesen 150 ezer forint értékű sportruházati vásárlási utalványokat is. A pénteki eseményen az is kiderül, hogy a futók szavazatai alapján melyik helyi, gyermekekkel foglalkozó civil szervezet részesül az önkormányzat által felajánlott 150 ezer forintos támogatásban. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot, a számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúki hallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bankszámla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. A balassagyarmati Palóc Farkasok csapata nyerte a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságot, amit nagy előnnyel ért el. 58 ponttal végzett az élem. Mögötte csak 43 ponttal tudott második helyet szerezni a Dejtár, míg harmadikként a Patak csapata zárt. A góllövő listán mégsem a balassagyarmati csapat brillírozik. A legtöbb találatot a nőtincs játékosa Fuchs Gergő szerezte, 33-szor talált a hálóba.
5: Közlekedés.
2: Éjjel Salgótarjánban a budapesti úton várható trafipax.
5: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
7: Megafon, nagyot szól.
8: A

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
5: Lehet az első szám.
4: Jake Gyllenhaal.
5: Kettes szám.
4: Henry Cavill.
6: Adjunk neki!
4: Szürke zóna, a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
7: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőr dandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. Ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az Országos Rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól. Továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki. Dr. Rafael Károly 2026. június 7-én hunyt el. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai közleményükben fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. A balassagyarmati palócfarkasok csapata nyerte a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságot, amit nagy előnnyel ért el. 58 ponttal végzett az élem. Mögötte csak 43 ponttal tudott második helyet szerezni a Dejtár, míg harmadikként a Patak csapata zárt. A góllövő listán mégsem a balassagyarmati csapat brillírozik. A legtöbb találatot a nőtincs játékosa Fuchs Gergő szerezte, 33-szor talált a hálóba. A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a Tisza virágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzása megszokottnál korábban kezdődött. A Tisza virág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyómedrében. Majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztul. A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10.000 forint, olvasható a polisz.hu oldalon. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Ezuhant a focipálya fölé felfüggesztett közvetítőkamera Magyarország-Kazasztán labdarúgó meccs közben. A mérkőzés első fél idejének közepén a tetőszerkezetre erősített drótkötélpályán mozgó kamera kigyulladt, elégett a kábelt, majd mintegy 20 méter magasságból egy oldalvonalra zuhant, közvetlenül a magyar csapat számára kijelölt bemelegítési terület közelében, alig 1 méterre egy ott álló operatőrtől. A játéktérre is jutó romokat a tűzoltók takarították el az ivószünet alatt. Legalább 12 embert mészárolt le egy csapat fegyveres a Dél-Afrikai Köztársaságban, Johannesburg térségében, az egyik nyomor negyedben, írja a BBC News. A rendőrség szerint egy fehér Toyota kis buszból ugrott ki legalább 10 fegyveres a közeli benzinkútnál. Majd két irányból megközelítve a helyszínt, tüzet nyitottak a járókelőkre, mielőtt ugyanazzal a járművel elhagyták volna a helyszínt. A 12 halott mellett 9-en megsebesültek a támadásban, melynek indítéka egyelőre ismeretlen. Egyébként a Dél-Afrikai Köztársaságban az egyik legmagasabb a gyilkossági ráta a világon. Egy nap átlagosan 60 embert ölnek meg. Machine Gun Kelly kellemetlen sérülés szenvedett el legutóbbi koncertjén, miután egy látványos színpadi mutatvány nem a tervek szerint alakult. A zenészt a Lost Americana turné Hetfordi állomásán egy tetőről ugrott a közönségbe, ám a rajongók nem tudták megfelelően elkapni, így komoly hátfájdalommal végződött az akció. A 36 éves előadó az Instagram sztoriában árult el, hogy nagyon rossz állapotban van. Elmondása szerint még egy egyszerű mozdulat is nehezére esik. Alig tud felállni, lehajolni vagy tárgyakat felemelni, és a hátát annyira megterhelte az esés, hogy a légzés is fájdalmat okoz számára.
0: Közlekedés.
7: Éjjel Salgótarjánban a Budapesti úton várható trafipax.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
1: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Egy ismeretlen tettes által elkövetett veszélyes cselekmény miatt indított nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság, miután autógumik kerültek a vasúti sínek közé a Mátra-Verebély megálló hely és Nagybátony közötti szakaszon. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításához. A rendelkezésre álló adatok szerint március 12-én csütörtökön kora délután valaki több autógumit helyezett el a nyílt vasúti pályatest sínszálai közé. A cselekmény a Bátony Terenye térségében található vasúti szakaszon történt, és közvetlenül veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát, valamint a vonaton utazók életét, illetve testépségét is. Ezt Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője közölte. A nyomozók arra kérik a lakosokat, hogy akik az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek személyesen, vagy tegyenek bejelentést telefonon. Véget ért a Mozdulj Gyarmat májusi kihívás, melynek során a résztvevők összesen 3618 kilométert teljesítettek a balassagyarmati atlétikai pályán. A szervező közlése szerint ezzel a teljesítménnyel a futók jelképesen körbefutották Magyarországot, majd a második kör során egészen Makó térség jutottak el. A kihívás hivatalos eredményhirdetését és a nyeremény sorsolást június 12-én pénteken rendezik meg a Mozgás Éjszakája program keretében. Ekkor vehetik át emléklapjukat mindazok, akik sikeresen teljesítették a vállalt félmaratoni vagy maratoni távot. A rendezvényen sorsolják ki a vállalt félmaratoni és maratoni távot teljesítők között az összesen 150 ezer forint értékű sportruházati vásárlási utalványokat is. A pénteki eseményen az is kiderül, hogy a futók szavazatai alapján melyik helyi, gyermekekkel foglalkozó civil szervezet részesül az önkormányzat által felajánlott 150 ezer forintos támogatásban. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot, a számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúki hallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bank számla megnyitásában közreműködött. A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. Autóba rejtett pokolgép végzett egy magasrangú orosz katonai vezetővel a Moszkva melletti Balasia városában szerdán. Orosz sajtóértesülések szerint a robbanásban Damir Davidov tábornok, az orosz védelmi minisztérium rakétai és tüzérségi fegyverzetért felelős vezetője vesztette életét, írja a The Guardian híradása nyomán az Index. A beszámolók szerint a jármű a sofőrrel együtt robbant fel. Nem sokkal később Moszkva délnyugati részén egy másik autóba rejtett robbanó szerkezetet is találtak, amelyet a hatóságok ellenőrzött körülmények között megsemmisítettek. Az orosz-ukrán háború kezdete óta megsokasodtak az orosz vezetők elleni merényletek. Az akciókért olykor vállalja a felelősséget az ukrán titkosszolgálat, máskor viszont a Kreml vádolja meg Kijevet.
1: Közlekedés.
0: Éjjel Salgótarjánban a budapesti úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter, erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a tiszavirágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzása megszokottnál korábban kezdődött. A tiszavirág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztul. A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint, olvasható a polisz.hu oldalon. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja a kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő szennyvíz csatornát kibélelik. Az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Legalább 12 embert mészárolt le egy csapat fegyveres a Dél-afrikai köztársaságban, Johannesburg térségében, az egyik nyomor negyedben, írja a BBC News. A rendőrség szerint egy fehér Toyota kis buszból ugrott ki legalább 10 fegyveres a közeli benzinkútnál. Majd két irányból megközelítve a helyszínt, tüzet nyitottak a járókelőkre, mielőtt ugyanazzal a járművel elhagyták volna a helyszínt. A 12 halott mellett 9-en megsebesültek a támadásban, melynek indítéka egyelőre ismeretlen. Egyébként a Dél-afrikai köztársaságban az egyik legmagasabb a gyilkossági ráta a világon. Egy nap átlagosan 60 embert ölnek meg.
1: Közlekedés.
2: Éjjel Salgótarjánban a budapesti úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. június 11-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődött a Honvéd utcai szennyvíz csatorna rekonstrukció. A munkavégzés a dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik, a Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolyki utcát érintőlegesen befolyásolja a kivitelezés. A munkavégzés során majd a meglévő szennyvíz csatornát kibélelik, az útburkolatot felbontják, ezért az érintett utcák teljes és félpályás lezárása is előfordulhat. Egy ismeretlen tettes által elkövetett veszélyes cselekmény miatt indított nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság, miután autógumik kerültek a vasúti sínek közé a Mátra-Verebély megállóhely és Nagybátony közötti szakaszon. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításához. A rendelkezésre álló adatok szerint március 12-én csütörtökön kora délután valaki több autógumit helyezett el a nyílt vasúti pályatest sínszálai közé. A cselekmény a Bátony Renye térségében található vasúti szakaszon történt, és közvetlenül veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát, valamint a vonaton utazók életét, illetve testépségét is. Ezt Buda Gábor, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője közölte. A nyomozók arra kérik a lakosokat, hogy akik az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek személyesen, vagy tegyenek bejelentést telefonon. Életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt dr. Rafael Károly nyugállományú rendőrdandártábornok, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője. Ezt a tisztséget 1991. március 16-a és 1995. július 27-e között töltötte be ezredesi rendfokozatban. Ezt követően az Országos Rendőrfőkapitányság állományában főtanácsadóként dolgozott egészen 1995-ös nyugállományba helyezéséig. A rendőrség közlése szerint nyugdíjazását követően sem szakadt el egykori kollégáitól. Továbbra is kapcsolatban maradt a testülettel. Életútjának és több évtizedes szolgálatának elismeréseként Magyarország köztársasági elnöke 2012. március 15-i hatállyal nyugállományú rendőr dandártábornokká nevezte ki. Dr. Rafael Károly 2026. június 7-én hunyt el. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai közleményükben fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak. Véget ért a Mozdulj Gyarmat májusi kihívás, melynek során a résztvevők összesen 3618 kilométert teljesítettek a balassagyarmati atlétikai pályán. A szervező közlése szerint ezzel a teljesítménnyel a futók jelképesen körbefutották Magyarországot, majd a második kör során egészen Makó térség jutottak el. A kihívás hivatalos eredményhirdetését és a nyeremény sorsolást június 12-én pénteken rendezik meg a Mozgás Éjszakája program keretében. Ekkor vehetik át emléklapjukat mindazok, akik sikeresen teljesítették a vállalt félmaratoni vagy maratoni távot. A rendezvényen sorsolják ki a vállalt félmaratoni és maratoni távot teljesítők között az összesen 150 ezer forint értékű sportruházati vásárlási utalványokat is. A pénteki eseményen az is kiderül, hogy a futók szavazatai alapján melyik helyi, gyermekekkel foglalkozó civil szervezet részesül az önkormányzat által felajánlott 150 ezer forintos támogatásban. Csaknem 47 millió forintot csaltak ki egy cég számlájáról egy telefonos csalás során. Április végén egy ismeretlen telefonáló kereste meg a sértettet, és banki kiberbiztonsági munkatársnak adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat észleltek a cég számláján. Ezért arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot. Miközben a csaló szóval tartotta az áldozatot, a számláról 4 tranzakció során csaknem 47 millió forint tűnt el. Az ügy felderítését a Váci rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték. Az adatgyűjtés és a tanúkihallgatások eredményeként eljutottak a 18 éves nőhöz, akinek a számlájára 7 millió forint érkezett az ellopott összegből. A nyomozás során aztán egy 22 éves férfit is azonosítottak, aki több bankszámla megnyitásában közreműködött, A rendőrök szerint a csalásokból származó pénzek egy részét ezekre a számlákra utalták tovább. A férfit a rendőrség hosszabb ideig kereste. Végül a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy közúti ellenőrzés során. A Váci rendőrkapitányság pénzmosás miatt hallgatta ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vette. A bíróság elrendelte letartóztatását. A Balassagyarmati Palóc Farkasok csapata nyerte a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságot, amit nagy előnnyel ért el. 58 ponttal végzett az élem. Mögötte csak 43 ponttal tudott második helyet szerezni a Dejtár, míg harmadikként a Patak csapata zárt. A góllövő listán mégsem a Balassagyarmati csapat brillírozik. A legtöbb találatot a Nőtincs játékosa Fuchs Gergő szerezte, 33-szor talált a hálóba.
2: Közlekedés.
1: Éjjel Salgótarjánban a Budapesti úton várható trafipax.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Miután kedveste 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarország gyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele: szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel: szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordítható. Ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a Tisza virágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzása megszokottnál korábban kezdődött. A Tisza virág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyómedrében. Majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztul. A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A Tisza virág természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint, olvasható a polisz.hu oldalon. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Machine Gun Kelly kellemetlen sérülést szenvedett el legutóbbi koncertjén, miután egy látványos színpadi mutatvány nem a tervek szerint alakult. A zenészt a Lost Americana turné Hetfordi állomásán egy tetőről ugrott a közönségbe, ám a rajongók nem tudták megfelelően elkapni, így komoly hátfájdalommal végződött az akció. A 36 éves előadó az Instagram sztoriában árult el, hogy nagyon rossz állapotban van. Elmondása szerint még egy egyszerű mozdulat is nehezére esik. Alig tud felállni, lehajolni vagy tárgyakat felemelni, és a hátát annyira megterhelte az esés, hogy a légzés is fájdalmat okoz számára.
1: Közlekedés.
2: Éjjel Salgótarjánban a Budapesti úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Megafon.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 12-én a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Széles körű egyeztetés nélkül döntött a Magyar Péter vezette kormány a külföldi vendégmunkások helyzetéről, állítja a Master Good csoport ügyvezetője. Bárány László cége jelenleg 80 külföldi munkavállalót foglalkoztat, akik a teljes létszám hozzávetőleg 15%-át teszik ki. Az új jogszabály miatt ennek vége lehet. A Master Good csoport azt is kiemelte, hogy a következő években jelentős magyarországi beruházásokat terveznek, amely összértéke több mint 350 milliárd forint. Ezek a fejlesztések nem csupán termelésbővítést jelentenek, hanem új technológiák bevezetését, a magyar export további erősítését, valamint számos új, magasabb hozzáadott értékű munkahely létrehozását is. A Master Good csoport ügyvezető igazgatója Bárány László a Humán Versenyképességi Exitive Business Summit 2026 konferencián arról beszélt, hogy külföldi munkaerő nélkül veszélybe kerülhet a vállalat következő évekre tervezett, mintegy 350 milliárd forintos fejlesztési programja, ami a meglévő 4000 munkahely sorsát is kérdésessé teszi. Matolcsi György korábbi jegybank elnök közvetlen munkatársa lett a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatója. A döntést a Tisza kormány gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István jelentette be. Gerendás János eddig az Orbán kormány helyettes államtitkára volt, utána a Nemzeti Bankban dolgozott Matolcsi György regnálása idején. A Világgazdaság értesülése szerint Matolcsi György Hold udvarának visszatérése azért is okozhat kommunikációs zavart és hitelességi kérdést a kormányzat szintjén, mert a volt jegybankelnök és családjához a választási kampányban a legnagyobb korrupciós botrányt kötötték, az úgynevezett jegybanki alapítványok ügyét. Ennek kapcsán előszeretettel hangzott el az a vád a Tisza részéről, hogy a Matolcsi klán több száz milliárd forintot lopott el. Ezt nevezték a világ legnagyobb bankrablásának. Nem ismerte el bűnösségét a fővárosi törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, aki tavaly novemberben a budapesti Morizans 2 nevű szórakozóhelyen ököllel úgy megütött egy másik vendéget, hogy az belehalt sérüléseibe. A 25 éves sértetten több vendég is megpróbált segíteni, majd a szórakozóhely egészségügyi dolgozója megkezdte a sértett szakszerű ellátását. A helyszínre kiérkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. A fővárosi főügyészség A. Lászlót emberülés büntettével vádolta meg, és börtönbüntetés, beismerés és a tárgyalásról való lemondás esetén 10 év szabadságvesztés kiszabását indítványozva. Machine Gun Kelly egész felső testét most már egybefüggő tetoválás borítja, így tüntette el a korábbi testére vart alkotásokat. A zenész elmondása szerint kínzó volt a procedúra, mert a normális esetben 2 év alatt elkészülő tetoválást 2 hónapra csökkentette le, ezzel elviselhetetlen fájdalmat okozva magának. A korábbi művek eltüntetése és felső testének teljesen feketére festése zenei pályájának megújításával van kapcsolatban, nyilatkozta a sztár.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Széles körű egyeztetés nélkül döntött a Magyar Péter vezette kormány a külföldi vendégmunkások helyzetéről, állítja a Mastergood csoport ügyvezetője. Bárány László cége jelenleg 80 külföldi munkavállalót foglalkoztat, akik a teljes létszám hozzávetőleg 15%-át teszik ki. Az új jogszabály miatt ennek vége lehet. A Mastergood csoport azt is kiemelte, hogy a következő években jelentős magyarországi beruházásokat terveznek, amely összértéke több mint 350 milliárd forint. Ezek a fejlesztések nem csupán termelésbővítést jelentenek, hanem új technológiák bevezetését, a magyar export további erősítését, valamint számos új, magasabb hozzáadott értékű munkahely létrehozását is. A Mastergood csoport ügyvezető igazgatója Bárány László a Humán Versenyképességi Exitive Business Summit 2026 konferencián arról beszélt, hogy külföldi munkaerő nélkül veszélybe kerülhet a vállalat következő évekre tervezett, mintegy 350 milliárd forintos fejlesztési programja, ami a meglévő 4000 munkahely sorsát is kérdésessé teszi. Matolcsi György korábbi jegybank elnök közvetlen munkatársa lett a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatója. A döntést a Tisza kormány gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István jelentette be. Gerendás János eddig az Orbán kormány helyettes államtitkára volt, utána a Nemzeti Bankban dolgozott Matolcsi György regnálása idején. A Világgazdaság értesülése szerint Matolcsi György Hold udvarának visszatérése azért is okozhat kommunikációs zavart és hitelességi kérdést a kormányzat szintjén, mert a volt jegybank elnök és családjához a választási kampányban a legnagyobb korrupciós botrányt kötötték, az úgynevezett jegybanki alapítványok ügyét. Ennek kapcsán előszeretettel hangzott el az a vád a Tisza részéről, hogy a Matolcsi klán több száz milliárd forintot lopott el. Ezt nevezték a világ legnagyobb bankrablásának. Nem ismerte el bűnösségét a fővárosi törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, aki tavaly novemberben a budapesti Morizans 2 nevű szórakozóhelyen ököllel úgy megütött egy másik vendéget, hogy az belehalt sérüléseibe. A 25 éves sértetten több vendég is megpróbált segíteni, majd a szórakozóhely egészségügyi dolgozója megkezdte a sértett szakszerű ellátását. A helyszínre kiérkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. A fővárosi főügyészség A. Lászlót emberülés büntettével vádolta meg, és börtönbüntetés, beismerés és a tárgyalásról való lemondás esetén 10 év szabadságvesztés kiszabását indítványozva. Machine Gun Kelly egész felső testét most már egybefüggő tetoválás borítja, így tüntette el a korábbi testére vart alkotásokat. A zenész elmondása szerint kínzó volt a procedúra, mert a normális esetben 2 év alatt elkészülő tetoválást 2 hónapra csökkentette le, ezzel elviselhetetlen fájdalmat okozva magának. A korábbi művek eltüntetése és felső testének teljesen feketére festése zenei pályájának megújításával van kapcsolatban, nyilatkozta a sztár.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész éjjel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Széles körű egyeztetés nélkül döntött a Magyar Péter vezette kormány a külföldi vendégmunkások helyzetéről, állítja a Mastergood csoport ügyvezetője. Bárány László cége jelenleg 80 külföldi munkavállalót foglalkoztat, akik a teljes létszám hozzáfetőleg 15%-át teszik ki. Az új jogszabály miatt ennek vége lehet. A Mastergood csoport azt is kiemelte, hogy a következő években jelentős magyarországi beruházásokat terveznek, amely összértéke több mint 350 milliárd forint. Ezek a fejlesztések nem csupán termelésbővítést jelentenek, hanem új technológiák bevezetését, a magyar export további erősítését, valamint számos új, magasabb hozzáadott értékű munkahely létrehozását is. A Mastergood csoport ügyvezető igazgatója Bárány László a Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferencián arról beszélt, hogy külföldi munkaerő nélkül veszélybe kerülhet a vállalat következő évekre tervezett, mintegy 350 milliárd forintos fejlesztési programja, ami a